0: a Rádió 88.
1: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Rádió 88.
1: Az életünk része.
2: Folytatódik a változóan felhős, napos őszi idő, csak elszórtan lehet kisebb eső. Napközben 20 fok lehet a maximum. Minden bizonnyal a meteorológusok munkáját is megkönnyíti a mesterséges intelligencia, ami szépen lassan beépül majd a hétköznapjainkba is. Ha nem pont erről, de az AI-ról biztosan volt szó az iparkamarában tartott konferencián, amiről már is hozom a részleteket. A mesterséges intelligencia és az oktatás kapcsolatáról tartottak workshopot Szegeden a Csongrád Családi Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A résztvevők egyebek mellett külföldi példákat is hallhattak arra, hogyan változhat a felsőoktatás az AI-nak köszönhetően. Emellett a mesterséges intelligencia vállalkozásokba való bevezetése is szóba került. Gyenizse Pál, a szoftveripari innovációs plusz klaszter vezetője elmondta, az AI használattal megnövekszik a szoftverfejlesztők hatékonysága, de a hatás az informatikai iparnál jelentősen tovább nyúlnak.
3: Nyilván mindennek az egésznek az alfa és omegája a képzés, mind a informatikai szakmával kapcsolatos képzések, mind pedig az AI-jal történő képzés. Gyakorlatilag mindenütt mindenki munkahelyén, magánéletében, szórakozástól kezdve szoftvereket használ. És nyilván az, hogy ezekből sokkal több fog előállni a jövőben, az biztos, hogy megváltoztat nagyon sok mindent.
2: Megkezdte a Szegedi Vízmű az aknafedlapok cseréjét a Bérkert utcának a középfasor Maros-tű utca közötti szakaszán. A munkálatok idejére az érintett fedlapot körbekerítik, ezért ha arra közlekedsz, esetenként útszűkületre és sebességkorlátozásra kell készülnöd. A munkálatok a tervek szerint várhatóan október 18-ra befejeződnek, és visszaáll a megszokott forgalmi rend. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Vasút 2026 című konferencián. Vitézi Dávid elmondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben 3550 milliárd forint áll rendelkezésre 2035-ig. A repülőtéri vasúti koncesszióban mintegy 400 milliárd forint értékű vasúti beruházást szeretne a kormány végrehajtani. A következő 7 éves uniós pénzügyi ciklus forrásai terhére pedig 950 milliárd forint értékben lehet projekteket kezelni. És végül a 8. Transformers filmet tervezi az immár Skydance Corporation néven futó hollywoodi óriás cég. Ez feltétlenül jó hír azoknak, akik az előző 7 rész során nem ábrándultak ki az óriás robotos franchise-ból. Kevésbé jó azoknak, akik meg igen. A gyökerekhez való visszatérést jelentheti, hogy producerként maga Steven Spielberg fogja felügyelni a kreatív folyamatokat, és visszavárják Michael Bay-t is, aki az első 5 filmet rendezte. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

0: Hát akkor legyen mindenkinek ASO Csipegóban gazdag pénteki napja. Jelentsen az bármit is. 9-e van péntek. Ez azoknak nagy szó, akik 10-én kapnak fizetést, hiszen azok már ma kapnak fizetést, mert hétvégére esik. Jó reggelt, Dani!
1: Így van, jó reggelt, Ági, jó reggelt, Gedzó, jó reggelt mindenkinek.
0: Szevasztok!
1: Megjöttünk.
0: Megáll, mint egy 6-20-as csak korábban. Na, ilyen nincs a MÁV-nál, látjátok, hogy 6-20-ra kéne, hogy érjen, és 5-51 koma itt van. Na, ilyen nincs. Most még. Lehetséges, hogy mire összeomlik a világ, addigra körülbelül ezt így meg tudjuk már csinálni, de addig meg egy csomó minden dolgunk van. Ma például játszunk. Ma például két vendégünk is lesz.
1: Meg se nyitottam, hogy mit játszunk ma. De egyébként, én tudom, mert hogy triplázó minibérlet, aminek a nevét csak mi tudjuk elmondani helyesen. Tehát triplázó minibérlet játékunk lesz. Igen. Igen, mert hogy kis bérlet, meg hármas bérlet, meg 26-os bérlet, már minden volt, nem triplázó mini bérlet a neve. És akkor az van, hogy szerdán csütörtökön reggel játszottunk, és péntek reggel is játszunk, ami ma van.
0: Így van.
1: Minden napra föltettünk a Pék Szegeddel kapcsolatos kérdést, mert hogy ez a bérlet ugye 2 darab BL mérkőzésre és a Veszprém elleni mérkőzésre fog szólni.
0: Így.
1: Minden reggel feltettünk egy kérdést, a helyes válaszokat összegyűjtöttük, és ebből lesz ma reggel a sorsolás.
0: Meg még ma is lesz kérdés, tehát még
1: és
0: azt
1: ma is
0: az
1: lesz
0: adott
1: kérdés, tehát ez még ma lehet játszani ezért a bérletért. Jó, ez 2 főre szó, nem kell egyedül menni a meccsekre.
0: Így van.
1: Jó, igazából 3 főre, de csak Süli mindig ott van. Tehát, hogy
0: stabilan,
1: ő a harmadik. Ott fog ülni bennetetek.
0: Roberto jön egyébként ma.
1: Egyébként az a legvidámabb, nem tudom, hogy voltam már hozzá közel, amikor mérkőzés van?
0: Már Robi,
1: a Süli Robi, ugye a...
0: Hát ott ülök mellettem a meccseken, nem viccem.
1: Nem tudom, kommentátor, vagy MC-nek hívjuk? Vagy a porondmestere a Pik Szeged mérkőzésen?
0: Nem, a porondmester én vagyok.
1: A porondmester te vagy, akkor ő a műsorvezetője a mérkőzéseknek.
0: Ő az official, ő a hivatalos speakere. Hivatalos speakere a csapatnak.
1: És gyakorlatilag te vagy, aki ért is hozzá.
0: Nem, én vagyok a hülye gyerek. Én vagyok a másodvonalas hülye gyerek.
1: Szóval ő a helyi műsorvezető.
0: Így van.
1: Így van, az nem megy ki sehova. Az nagyon vicces, mert én dolgoztam régebben ott a Pik Arénában, a Pik Matchen, ilyen technikusként, és akkor volt, hogy én voltam lent konkrétan a meccs mellett, vagy a pálya mellett, ugye, hogyha valami történik, akkor ott legyen valaki, és ott ült mellettem, lépcsőn ültem, a középső lépcsőn, és mellettem a Süli Robi.
0: Az a hely.
1: Igazából az sokkal viccesebb, amit nem a mikrofonban mond. Főleg amikor a csapat nem áll jól. Szóval az szerintem szenzációs. Én abban egyszer csinálnék egy felvételt, és csak így összevágva, szummázva. Szerintem a világ összes káromkodását képes összegyűjteni.
0: De egyébként
1: egyetlen
0: szerintem...
1: Egyetlen pontban így összesűríti. Tudod, amikor így a gravitáció miatt egy haldokló nap így magába omlik. Na, az a Süli Robi, amikor nem vezet a csapat.
0: Egyébként meg ez, de egy szerintem ez meg, igen, de hogy ez meg egyébként egy szerintem az összes létező ilyen. Tehát én ezt simán el tudom képzelni, hogy a Méhes Gabi, aki itt volt múltkor a Szentel kapcsán, ugye ő is ő kommentál foci meccseket, kézlabda meccseket, NBA-t, mindent, tehát csinál. És szerintem ugyanez lehet kb. Amikor egy Pik meccset közvetít, sportegyen, és ott, és van egy ilyen rész, amikor kiném mit. Tehát az, amikor én kiveszem a mik, hogy nem lehet hallani, és azt a részét kiveszi, és egy ordinárét. Azt a... És igen. Csak egy hosszú síp, és akkor megvagyunk.
1: Te mint tudod ennyire felidegesíteni magad?
0: Én nem akarom idehozni az amerikai focit, de azon főtom.
1: Nem mondod ennyire?
0: Ne, azt tudok. De az mind a két pólusa. De mindjárt elmesélem, jó?
1: Jó.
0: Mondj egy időjárást, kedves barátom. Ugyanaz az időjárás lesz, ami most van, szerintem.
1: Este esett. Szerintem 20 fok lesz, meg eső, nem tudom.
0: Nem. 16 van most, és 19 lehet. Tehát egy nagy hőingadozás nem lesz.
1: Ez a
0: reggelhez képest.
1: Többnyire felhős.
0: Jó reggelt kívánok!
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.

0: Az előző évad egyik darabjával Szabó Borbála Nincs a napám, se anyám című előadásával kezdi az új évadát a Szegedi Egyetemi Színház a Szegedi Pince Színházban. Újra láthatja idén a közönség az Édesannát és a Szárasságot is, de Terencius római költő vígjátékai közül is színpadra állítanak kettőt. Varga Norbert művészeti vezető elmondta, a színház 24. évadát három új színésszel kezdik meg.
1: Aki az Édesannát játszotta, elment Spanyolországba tanulni, úgyhogy őt valahogy megpróbáljuk az ő hiányát kibekkelni, mondjuk így, és van egy csomó társatitag, aki nagyon szeret velünk lenni. Közülük választottam én új Édesannát, új Stefit, aki játszik velünk, és van még egy vizsgálóbírónk is, tehát három új belépőnk van, aki régebbi társatitag, így mondom.
0: Hivatalosan is a Szegedi Margarita pizzéria lett Magyarország legrégebben megszakítás nélkül működő pizzériája. Az elismerést a Magyar Rekord Egyesület hitelesítette. Közösségi oldalukon azt írták, hogy Sevestyén István, a Magyar Rekord Egyesület elnöke személyesen látogatott el hozzájuk, hogy beregisztrálja a 36 éves rekordot. A minősítés országos szintű elismerés, tehát nem egy nemzetközi Guinness rekordról van szó. Szokatlan értesítéseket kaphattak a Magyar Revolut felhasználók október 8-án reggel. A bank ugyanis sorra sztornózta a korábbi vásárlásaik egy részét, és kapták vissza a pénzt. Az esetről a Revolut közösség Facebook csoportban is beszámoltak. Ezek alapján a rendszer nem válogatott, kisebb és nagyobb bolti tranzakciókat ugyanúgy sztornózott. Azt nem tudni egyelőre, hogy a hiba a Revolut rendszereiben van-e, vagy valahol máshol. A most visszakapott pénzt viszont nem érdemes elkölteni. A sztornózott összegek ugyanis valószínűleg újra be lesznek terhelve, amint a hibát elhárították. És végül Darwin-díjra esélyesnek nevezték a kommentelők azt a férfit, aki strandpapucsban és rövid nadrágban túrázott a Magas-Tátra egyik havas ösvényén. Az interneten terjedő fotók láttán a legtöbben felháborodottan reagáltak, mondván rendkívül veszélyes strandpapucsban.

0: Kultúra bakancsot igényelnek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Köszönjük szépen az információkat.
3: Köszönjük szépen.
2: Nekiugrunk akkor a ma reggelnek is.
3: És nagyon 90-es évek lefordítani, de stílusok helyre jön.
2: Amerikai lányok.
3: Úgy jutam, hogy valaki lefordítgatja.
2: Jó reggelt.

0: olyan káromkodásba átfajulni, akár egy mérkőzésen is. Én egy mérkőzésen. Az van, hogy te nem szereted ezeket a sportos dolgokat annyira, de ott, amikor így valakivel vagy, teljesen mindegy, ez most lehet akár itthon a Szedák, akár a PIK, akár a tök mindegy, ugye én amerikai focit nézek, és amerikai focinál nagyon gyorsan tud változni az eredmény, nagyon nagy marhaságokat tudnak csinálni semmi pillanat alatt, és akkor az történik, hogy akkor olyan kukárok. Na most mi a probléma ezzel nálunk? A probléma nálunk ezzel az, hogy az amerikai foci az leginkább, ha nagyon korán van, akkor is este van. Ha jó időben van, akkor meg éjszaka. Na most ki tud úgy kiabálni éjszaka, hajnal 4-3-kor, hogy ezt úgy lehessen egy 25 lakásos társaságban. Tehát fölöttünk, alattunk, jobbról és balról is laknak. Ráadásul...
1: De az jó, meg körbefűtenek.
0: Ez mondjuk igaz. De más tovább ott alszik a felesége. Tehát nem lehet üvöltözni. És én már kigyúrtam azt, hogy lehet úgy szentségelni, hogy csöndbe. Nagyon jó.
1: A csöndbe szentségelés?
0: Hát igen, mondanám, hogy lábújhegyen, de az nem segít. De hogy így, amikor így ökölbe szorított kézzel, úgy káromkodsz, hogy nem adsz ki hangot. Nagyon jó.
1: Most egyébként az jutott eszembe, hogy azt hiszem az MTV-n vagy hol volt egy ilyen műsor, ahol fiatal srácok, 5 vagy 8 fiatal srác, bementek olyan helyekre, ahol halknak kellett lenni.
0: Könyvtárban,
1: és akkor a könyvtárba beültek.
0: Volt magyar verzió is.
1: Volt magyar verzió, de nyilván az már annyira kamu. Tehát az a baj, hogy mi nem értjük ezt a műfajt, és nem is tudjuk csinálni se. Tehát a külföldi dolgok nálunk nem működnek. Egészen egyszerűen azért, mert a magyar néplélek nem olyan. Szóval ez, és hát most beszélhetünk arról, hogy jaj, de hogy nem, hogy nálunk. Nem. Tehát az amerikai szórakoztatóipar, ami ott működik, és mi szórakoztatónak tartjuk, abban a másodpercben, hogy átültetjük ide, nem lesz jó. Ez van.
0: Vagy kész. Nem úgy csapódik le.
1: Na és ezek a srácok, erről is majd mindjárt beszélünk, de hogy ezek a srácok ugye beültek egy könyvtárba, és akkor ilyeneket csináltak, hogy azt hiszem, hogy volt, az Jackass volt, amikor papírlappal elvágták ugye az ujjuk közét, de hogy itt volt, hogy mit tudom én, azt hiszem, ilyen gumival, ilyen postás gumit, tudod, az a vastag, azzal csapkodták egymás mellbimbóját, mert mit tudom, tehát hogy tényleg olyan, ami de nem lehetsz, mert könyvtárba vagy. Úgyhogy kb. Így el tudom képzelni ezt a szentséget. Én akkor szentségelek, amikor láttad a Wall Street farkasát?
0: Láttam, persze.
1: És benne volt az egyik karakter, aki a Leonardo DiCaprio apját alakította.
0: Igen, Rob Reiner.
1: Mad Mike.
0: Igen.
1: És van egy jelenet benne, amikor csörög a telefon, és minden elpattan benne, és iszonyat káromkodások közepette. Ki a keres ilyenkor? És üvölt, fölveszi. Szia! Hello! Köszönöm szépen, hogy jelezted.
0: Igen.
1: Lerakja, és folytatja ugyanonnan azt a káromkodást, hogy fölhívták. Ez én vagyok.
0: Na, ez a Rob Reiner nevezetű férfi egyébként a színész, aki egyébként egy híres rendező is.
1: Bot.
0: Igen.
1: Igen. Szóval, ez vagyok. Én vagyok a Mad Mike. Tehát amikor megcsörren a telefon, amikor én más csinálok, az én vagyok. Hogy ne hívjál. De most ezt viccel kimondom, szóval én rühellek telefonálni, és egyébként megvan az oka, hogy például van, hogy ki kell nyomnom telefont, mert színházban is dolgozom, és nem tudom fölvenni fizikailag, tehát kinyomom. És akkor mindig az automatikus üzenetet elküldöm, hogy kérlek, hív vissza, vagy nem tudom, valami, tudod, amit átugsz az autó, később visszahívlak. És jön egy SMS attól, aki hívott, és másfél mondatba összefoglalja, csak azt akartam, hogy... De hogy akkor nem lehetett volna eleve SMS-ben? Hogy? Érted? Vagy eleve e-mailben? Hogy? Szóval én nem arra haragszom, aki hív, hanem hogy az elvre. Szóval szerintem a telefonálás az, hogy beletiprok a másik hétköznapjába, életébe és éppen aktuális dolgába, amit csinál, az nem jó. Egy szöveges üzenet, azt akkor olvasod el, amikor el tudod olvasni, akkor válaszolsz, amikor van időd válaszolni, van időd leülni, átgondolni a válaszodat és elküldöd. Tehát alapvetően a napi munkafolyamataidat nem zavarja meg. Na most nekem a telefonnal az a problémám, hogy a leglehetetlenebb pillanatokba hív, és mondjuk vannak olyan munkafolyamatok, amihez fókusz kell. Tehát az, hogy odafigyelje. Na most én úgy hallottam, vagy úgy olvastam, nem hallottam, úgy olvastam, hogy az agynak kb. 15 perc kell, amíg megszerzi a teljes fókuszt a fölött, amit csinál. Uh-huh. Tehát én elkezdek olvasni egy könyvet, az 15 perc legalább, amíg az agyam rááll arra, hogy ez a folyamat most van, és most éppen tereket, embereket, cselekményeket ilyen átfogón elképzelünk. Minden egyes kizökkent, és újabb negyed óra. Tehát ez nem rövidül. Tehát hiába olvasok, ha valaki odajön, és figyelj, mert tudom, hogy olvasod,

0: csak, a jó anyádat csak, te állat. Nem látod, hogy olvasok? Tudod? Tehát, hogy tényleg, hogy ez most ennyire fontos volt, te hülye. És akkor és onnantól megint negyed óra. Tehát fél órán csak azzal telt el, hogy a fókuszt megtaláljam. Ugyanez a munkára is igaz. Tehát az elmélyült munkához idő kell, hogy egyetem beszívódj abba a rohadt munkafolyamatba. Majd jön egy telefon, hogy szia, csak azt akartam, hogy. De ha csak ezt akartad, akkor írd már le.
1: De nagyon egyszerű, én ezt úgy kezelem, hogy ha valami dolgom van, akkor nem veszem föl. Tehát, hogy annyira nem fontos nekem, hogy az ott... Tehát például én hetente két podcastet...
0: Bocsánat, igaz, nem veszed föl, de maga a csörg is kiszakít. Tehát elkezd rezegni a telefonodba, előveszed, megnézed, na jó, ezt most nem veszem föl, mert dolgom van, de ez már megszakított. Tehát, de hidd el.
1: De nekem nem csörög ki. Tehát, hogy nekem...
0: De rezeg.
1: Oké, verő. Tehát én mikor podcastet gyártok, ugye heti 2 a fix, akkor én ezt én lenémítom a jó telefonomat, és elrakom onnan a francba. Tehát az alatt, az idő alatt engem nem tud kizökkenteni semmi. Ugyanez most itt ilyenkor reggel, tehát az ilyenkor le van némítve az a jó telefon. Úgyhogy mindenkinek, aki nagyon kedvesen privátba szokott nekem küldeni dolgokat reggelente, az ne küldjön, mert nem látom. Mert hogy ilyenkor nem foglalkozok ezzel. Tehát, hogy érted, az az szokott lenni, hogy én is, hogyha valakit fölhívok, akkor általában megkérdezem, hogy van-e egy perce, mert hogy valakit kell. Az alapvető probléma kettőnk között az, hogy a Dani rühel telefonálni, én meg inkább telefonos vagyok, mint hogy én gépeljek be valamit ilyen rohadt hosszan, és
0: igen,
1: akkor meg...
0: Igen, ebből látszik, hogy boomer vagy.
1: Tehát, igen, hogy de ez baj az?
0: Azt a mondatot,
1: de mi baj az?
0: Amikor én éppen rohadtul dolgozok valamin, fölhív valaki, és beleszól a telefonba, hogy bocs, csak gyorsok. Nem akartam pötyögni. Az anyádat akarja pötyögni. Tudod, miért pötyögjél? Mert én meg nem akarok telefonálni, és mégis fölveszem azt a rohadt telefont, amikor hívsz. És bocs, de hogy azt mondod, hogy igen, de hogy mi egy reggeli műsort vezetünk. Nálunk elvárás, hogy ne csörögjön a telefon. A saját privát telefonunk. Hm? Mi megtehetjük a kikapcsolunk. De napközben nekem olyan munkáim vannak, hogy nem tehetem meg, hogy nem figyelek a telefonra.
1: De a színházban, miközben előadás van, csak le van némítva.
0: Hát le van némítva, de rezgőm van. Hát érted, bármi történik, én egy fénypult mögött ülök, teljesen egyedül. Bármi történik, amiről nekem tudnom kell, akkor nekem azt föl kell venni a telefon. Tehát érted, hogy ez nem így működik. Tehát mit tudom én, most volt kedden, azt hiszem, nem, de kedden volt a nagy színházban, csináltam a Lírt. És a bal oldalon elment a LED lámpa. Láttam, hogy ott beakadt, tehát hogy megtart, ez most nagyon szakmai. Világított, amikor nem kellett volna neki. Igen. Onnan tudom, hogy valami, tudtam, hogy mi volt a problémája, és nekem már rögtön telefonálni kellett, de mivel nekem rögtön telefonálni kellett, ők azt megnézték, rögtön vissza kell, hogy jelezzenek. Tehát nekem hiába nézők ezt nem látják, hogy mi történik, de nekem ott folyamatos kontaktba kell lennem. No. És vannak ilyenek napközben is, hogy én nem tehetem meg, hogy félrerakom a telefonomat, mert a munka egy része az, hogy fölveszem azt a rohadt telefont, csak hogy éppen a munkám másik része az, hogy bevonódjak, érted, hogy ez nem lehet.
1: Okay. Tehát ez... Én nekem akkor valószínűleg nem ez a fókusz, 15 perces fókuszom van, tehát hogy lehet, hogy nekem kevesebb, az lehet?
0: Lehet, olyan, vagy nem fókuszálsz igazából.
1: Na, hát meg vagyunk.
0: Az is lehet, hogy
1: én nem fókuszálok, ott rohadjam meg az egész.
0: Felületes gyökér vagy, életedben nem vonódtál be semmibe, és lehet, hogy azért nem zavar, és azért vagy telefonálós, mert egyszerűen úgy gondolod, hogy ez nem is olyan nagy dolog.
1: Az Anyhow-ban van, vagy a Manhattanben?
0: Amikor az olvasásról beszéltem, nem a Garfield zsebkönyvekről beszéltem.
1: Tényleg? A franca gyemek. Szóval, hogy valamelyikben van Woody Allen, amikor mennek, és a párkapcsolatokról kérdezi a Woody Allen az embereket az utcán, és jön egy férfi meg egy nő is, mondják, hogy maguknak mi a titka a párkapcsolat? Én egy teljesen felszínes ember vagyok, én nem fogok. Én is az vagyok. És így semmilyen. A másik óriás kedvencem. És maguk, hogy csinálják? Mi egy nagy vibráló tojást használunk. Hát jó.

0: Laun, jó reggelt kívánunk!
1: Rezgőtojás, úgy tartottunk.
0: Még egyszer?
1: Rezgőtojás. Igen, igen. Ott tartottunk, hogy rezgőtojás.
0: Nagy vibráló tojást használunk.
1: Nagy vibráló tojást használunk.
0: Jó reggelt. Meg, hát jó, oké. Okay.
1: Ez a mega. Jó itt reggelt. Van Ági, itt van Gedzó, jó reggelt.
0: Hello, Dani. Na, kérem a lásson. Hát azt történik, hogy ma tényleg sokat fogunk játszani. Két vendégünk is lesz. Egy csomó mindent fog történni itt ma reggel, de első körben szeretnénk tesztelni Dániel tudását időjárásügyben, ugyanis van egy ilyen, most utána néztem, hogyha megfelelő mennyiségű időjárást mondasz csak úgy az életedbe, akkor egy idő után tiszteletbeli meteorológusnak fognak téged kinevezni. Parancsolj!
1: 15 fok van jelenleg, erősen felhős, hidegfronti hatás, 19 lesz a maximum, Németh Lajos voltam.
2: Mi kell egy menő házi bulihoz? Jó arcok, jó hangulat és egy világsztár DJ.
3: A Rádió 88 és a Klub 88 most szombaton elhozza Topikot.
2: Vár Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
3: Topik mixével. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fedax Kft.
4: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márkaszervize, továbbá márkafüggetlen professzionális emelőhátfaljavító központ. Fedax Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek. És dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
6: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
7: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy Délklíma. www.délklíma.hu.
8: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
9: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
10: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
11: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most. hattyasdentál.hu.
12: Újra itt a Cinema City filmünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási a főszerep. Régóta várunk, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
13: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserje sor 5 szám alatt. Kalomék, ahol a hulladékból új érték születik.
14: Életlen a kép, elmosódnak a részletek.
10: Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
14: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
3: Ez reklám volt.
15: Megkezdte a szegedi vízmű az aknafedlapok cseréjét a Bérkert utcának a Középfasor Marostői utca közötti szakaszán. Ezért, ha arra közlekedsz, útszűkületre és sebességkorlátozásra kell készülnöd. A munkálatok a tervek szerint várhatóan október 18-ra befejeződnek. Átfogó jelentést készített a Bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban történt visszaélésekről a Szociális és Családügyi Minisztérium. A vizsgálatból kiderül, hogy az eredménytelen jelzések és vizsgálatok ellenére az állami szervek közönye miatt a bántalmazottak évtizedekre valódi védelem nélkül maradtak. A kormány 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot hozott létre, hogy pótolja azt, ami eddig elmaradt. És több mint 50 millió dollár értékű kriptovalutát lopott el egy amerikai kiberbiztonsági tanácsadó, amit Pokémon kártyákra költött. A kártyák mellett megvásárolta a Wright fivérek eredeti repülőgépének egy darabkáját is, azt a darabot, amelyet később Neil Armstrong is magával vitt a Holdra. A férfiról már kimondta a bíróság, hogy bűnös, a büntetéséről jövőre döntenek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszi, Ági!
1: Kösz.
0: Közlekedés ügyek.
1: Eddig jó.
0: Eddig minden rendben.
1: Oda akarsz érni valahova időre, akkor most indulj el, főleg ha 8-ra akarsz odaérni. Jó?
0: Igen. Mondjuk, hogyha ez Csepelen van, akkor már lehet, hogy elkésni.
1: Döbbenetes, ilyet még nem láttam a héten. Az Algyi út is zöld a Google forgalmi térképén. A Makai úton és a Szőregi úton konkrétan még csak zöld se, annyira nincs forgalom. Mindenhol más jó járható.
0: Akkor vagy a térképünk rossz, vagy minden rendben.
3: Támogatta a fedax.hu, az emelő hátfalak szakértője.
0: Na akkor ez most legyen Kék Jónás, vagy mi történjen?
1: Kék Jónás és Jakab is Jakab.
0: Tehát Jonas Blue és Jack and Jack.
1: Úgy utálom te lefordítgatni.
0: Rise.
1: 3 perc múlva 6:30, jó reggelt.
0: Hello Szeged.
3: 8:08.
16: We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall.

0: A Temper City-t hallottuk itt a 88-ban. Szép jó reggelt, igen.
1: Temper City, ez most rólam jutott eszembe. Jó reggelt kívánok mindenkinek.
0: Reggelt kívánok.
1: Egyébként, hogy valaki azt hinné, hogy ez csak eseménytelen reggel lesz. Nagyon rosszul gondolja. Kettő vendégünk is lesz, jön majd a Süli Borobi, 7:50 körül, ugye?
0: 7:30 után valahogy, igen, 3:08, valami ilyesmi.
1: Sport, lenne érdeke. Hülyeskedek, Robi, ha most nem igazából nem, de téged kedvelek. Szóval 7:30 környékén, mert hogy a triplázó minibérlet is majd ma fog
0: gazdálni. Mondok is egy kérdést.
1: Mondok kérdést, hogy legyen ideje mindenkinek elküldeni. A 06 32 99 88 88-ra. A helyes választ várjuk arra a kérdésre, hogy...
0: Mikor játszottunk először BL meccset? Ez egy dátum. Ugyanis.
1: Már hogy nem mi ketten, hanem a Pixeget Csabota, mikor játszott először BL meccset.
0: Melyik évben? Az évet elég. Nem fogunk több információt adni. Ezt tessék akkor utána nézni, ha valaki nem tudja fejből. Ez egy olyan bérlet, amiért tessék küzdeni.
1: Aki ma ezt elküldi, még ma is benne van a sorsolásban, a szerdai helyes megfejtők is, a szerdai kérdésre, a csütörtöki helyes megfejtők a csütörtöki kérdésre, és a péntekiek is. Három nap összesítettük.
0: Szerdán egy csapat nevét vártuk. Tegnap egy pozíciónak a nevét így vártuk, van. Majd pedig egy évszámot várunk. Jó?
1: Na, ez
0: kell küldeni SMS-be. Aki szeret, persze nyilván, aki nem akar nyerni bérletet, akkor nem kell. És ugye ez, ebben a bérletben már benne van a most szombati, azaz holnapi mérkőzés is, a Sporting ellen. Vív majd a csapat.
1: Lesz majd később zene meg a szövegjátékunk is.
0: Ugye.
1: Ott meg a Classic Grill szerbétterem játéka lesz, 10.000 forintos vásárlás, vagy hát étkezési utal, vagy nem tudom, hogy mondják, ez ételjegy.
0: Ticket.
1: Ticket.
0: Fú, ticket.
1: Na, azt lehet kapni. Úgyhogy azért is lesz majd ott, meg dalszöveget, meg előadót kell felismerni.
0: Na jó, a kérdésünk pedig az volt, hogy hogyan is kezeljük azt, amikor úgy így hirtelen gyorsan teleszalad a hócipőnk.
1: Hát
0: és
1: mi az, ami kiváltja azt, hogy hirtelen szaladt tele a hócipőnk?
0: Igen.
1: A Gedzónál ez volt az amerikai futballmérkőzés.
0: Tud más is lenni persze nyilván, tehát az életben azért van egy csomó olyan helyzet, amikor így Isten igazából egy nagyon kellemes bármit oda mondani.
1: Igen, de hogy ahhoz gyűlnie kell az idegnek. Szóval azt mondom, hogy az hogy mondjuk a, mit tudom én...
0: Tehát a robbanáspont,
1: a robbanáspont, én azt keresem, ami gyakorlatilag nulláról képes kihozni a sodrotból.
0: Aha, aha, aha.
1: Tehát, mert ugye engem a telefon az az. Tehát a világ legjobb napja is lehet nekem. Ha olyan pillanatban csörög a telefon egy olyan ember, akkor egyszerűen ott vége van, és igazából nem is olyan ember, én már amikor veszem ki a zsebemből, már akkor szentségelek. A nagymamám is hívhat. De én már akkor azt mondom, hogy mi a jó Istennek csörögsz, rohadj meg, és akkor fölveszem, szia mama. Vagy mami, igazából én maminak hívom.
0: Igen, tehát
1: azon, jó, hogy rá nyilván nem haragszom, tehát hogy őt fölveszem, csak azt mondom, hogy nekem az, hogy megrezzen a telefon a zsebembe, és rezeg még egyet, tehát tudom, hogy ez hívás.
0: Akkor már idegben
1: ott
0: vagy.
1: Vége van, de viccen kívül, te teljesen minden elszapad. Te, mi abban a másodban, az a baj, hogy most is megy fel a vérnyomásod, pedig nem
0: teljes
1: is
0: teljes idegben van, nézd meg.
1: Elképesztő.
0: És akkor térjünk rá arra a dologra ki, hogy amikor az ember telefonál, és ugye erről már beszélgettünk szerintem korábban, vagy ha most még itt nem, akkor régebben a Megában, hogy mi lenne akkor, hogyha még azt az 5 másodpercet a lerakás után még mindenki hallaná a másik oldalról.
1: Nekem nem lenne emberi kapcsolatom. Tényleg.
0: Jó, rendben, majd megbeszéljük. És lerakod, és utána meg a...
1: Egyébként azóta, hogy a Kőhalminak volt egy ilyen poénja valami stand-up estjében, hogy szerintem minden emberi kapcsolat megszakadna, hogyha még 3 másodpercig érne a vonal, miután letesszük a telefont. Én azóta nagyon félek. Tehát én azóta kétszer megnézem egyébként, hogy letettem-e normálisan, elrakom, és utána szentségelek. Szóval én biztosan megyek, én nem adom meg a lehetőségét annak, hogy valamit még halljon a másik a vonal végén. De nem azért, mert hogy ez ilyen képmutatónak tűnhet, és az.
0: De milyen jó volt régen, amikor ilyen bakeli telefonok voltak, nem? Azt mondja, hogy leraktad, akkor az le volt rakva. Tehát azt, hogyha csörrentetted, akkor meg vagyunk. Itt meg azért figyelni kell, tényleg megnyomtad a gombot, tényleg
1: így van, így van. Azért mondom, hogy óvatosan kell, meg tényleg nincs is értelme a másikat megbántani, mert ez többségében csak az ideg levezetése. Tehát nem konkrétan személyes problémát van azzal, akire rárakod a telefont, vagy akire leraktad és még szentségelsz egy kicsit, hanem hogy igazából a szituációval baj. Tehát, hogy most tényleg leraksz egy telefont egy ilyen kicsit nyomorultabb, ilyen hosszabb, ilyen kicsit bonyolultabb, szarabb beszélgetés után, lerakod a telefont, igazából nem azzal az emberrel van van bajod, hanem a szituációval. Tehát én lerakom is, hogy ezt a hülyét nem hiszem, hogy nem érti meg, hogy. De lehet, hogy érted, holnap már vele kávézol, és semmi bajotok nincs az égvilágon, hanem hogy abban az egy kérdésben nem értettetek egyet, és ő, ha azt hallaná, hogy utána mit mondasz, akkor neki rossz lenne, és teljesen felesleges bántani az embereket. Csak úgy, ezt most halálkomolyan mondom, szóval, hogyha hallgat minket valaki, ez most meglepődhetett, hogy nekem ez a vélemény, de én nem szeretek embereket bántani, és pont ezért mondom, hogy jobb is, hogy nem hallja senki. Mert az nem úgy van, az nem valós, az nem az igazság.
0: Az csak a düh.
1: Az csak a düh, ami éppen akkor kicsordul belőlem, már pedig belőlem a düh a telefonálás ügyben mindig kicsordul, szóval. Írjátok meg nekünk SMS-ben azt is, hogy mit utáltok ennyire rohadtul. 06-32-99-88-88, ahova egyébként elkezdtek záporozni a helyes megfejtések, a helytelenek is, valamint Gábor 4 kérdőjellel írta alá az SMS-ét.
0: Azt nem tudjuk, hogy az mi van.
1: Gábor, nem tudom megmondani, hogy Gábor vagy-e.
0: De ez nem mi döntjük el.
1: Lehetetlen, nem tudom megmondani neked.
0: Így van, illetve, de legalább cserébe jó választ küldött.
1: Így van, legalább a válasz jó volt, és természetesen Bürgös Dávidnál majd 9 óra után majd tortát is lehet nyerni, hogyha valaki
0: fölköszönt
1: egy szülinapost, amiben bele kell írni, hogy
0: mi legyen? Gyertya.
1: Írd bele a gyertya, szóval, hogy szülinapos köszönhetesz, akkor legyen ott egy gyertya, mert különben én kitörlöm.
0: Nem fogom. Nem lehet.
1: Nem lehet.
0: Ilyet nem csinálhatsz.
1: Istenem, bakkinek.

0: Szemben a számban naphosszat, ezt mondta Rihanna. Mi mondott ilyeneket? Mikor 3-1-7 lesz 1 perc óva. Teljes őrület az egész. Jó reggelt kívánok mindenkinek.
1: Jó reggelt. Rihannának is.
0: Mindenkinek, aki úgy van
1: aki
0: vele.
1: Aki állítólag.
0: Aki ma tartja.
1: Nagyon tehetséges.
0: Mindenkinek Rihannának is, és aki ma tartja. Na, illetve osztva is környéken. Na, nézzük, azt mondja, hogy online lapszemle érkezik, hölgyeim és uraim, egy koncert ajánlót találtam a Szeged.hu-n, hiszen elkezdi a Szegedi Szimfonikus Zenekar is, kérem szépen, a szezonját. 2 művel durrantanak be, az egyik Schumann, a másikat nem tudom kimondani, szóval tessék nyugodtan utána nézni, Szeged.hu-n van erről egy hosszabb cikk, egy komoly zenei történet, néha jót is kell hallgatni szerintem. Jót tesz az idegeknek.
1: Bús Balázsnak nem lesz vidám napja.
0: Úristen, ez de
1: nem védekezhet szabadlábon, elutasította kérelmét a bíróság. A Kecskeméti Járásbíróság szerint továbbra is fennállnak a kényszerintézkedés indokai, ezért a volt NK alelnök október 25-ig letartóztatásban marad. Helyes. Kevés, ez a szegeder.hu-n van.
0: Igen, erre szokták mondani, hogy és további sportsikereket
1: kívánok. És még azt is, hogy keveslem.
0: Szép munka.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Fehér Olló, Holló, bocsánat.
1: Mindezt a Horváth Tamás.
0: Horváth Tamás, a Kovács meg a Vega. Na, azt fordítsd vissza angolra. Nem tudom. Tomasz Kroácia.
1: Nem fogom, Tomasz Kroácia.
0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Időben ott tartunk, hogy Ági már bekészítette a friss információkat. Reméljük, hogy mindenki kedvét leli benne.
1: Erősen felhős, nem az Ági. 15 fok, 19 lesz a maximum. És azért lehet, hogy még lesz egy kis eső, de nem valószínű az
0: se. Kiskabátos, óvatosban.
1: Ez fog történni ma. Ma is van időjárás.
0: Egészségünkre váljék az egész.
2: Jó reggelt. A Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
3: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
3: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
6: VLKR Kft.
5: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
7: Ragyogó hajra vágysz. Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders Shampoo 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders Shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
8: A Faterenfa árubolt ősszel is áll a rendelkezésére. Kiváló minőségű kerítés és szegőlécek az őszi munkálatokhoz. Lépcsőlapok, rútkapaszkodók, korlátelemek nagy számban kaphatóak. Várjuk a Gergely köz egy szám alatt a Rókusi víztorony mögött. Faterenfa árubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamutfenyő. www.fakötőjelterem.hu.
9: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolja heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irányozosan, spórolj okosan!
10: Sötétben tapogatózol az utakon?
11: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
10: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál, nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a szegedi Osram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
12: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Vele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.ssihomedesign.hu.
2: Ez reklám volt.
13: Egy hospicház létrehozásáért dolgoznak Szegeden, hogy a gyógyíthatatlan betegek és családjuk méltó, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kapjanak. Ehhez egy fenntartható, korszerű, mintegy 20 beteg számára alkalmas intézményt szeretnének kialakítani, ahol a gyermekhospic ellátásnak is helyet tudnának biztosítani. Róna Sziki Benedek, a Szegedi Hospicházért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a kezdeményezéshez szakmai és társadalmi partnereket, illetve a közösség támogatását is keresik.
14: Az alapoktól kell, hogy induljunk. Mi magunk számára 3 évet tűztünk ki célul, ez egy milliárdos beruházás. Viszont biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni azt a forrást, amit ebbe be tudunk csatornázni, így nem elrugaszkodott álom az, hogy 3 éven belül akár egy hospiszház álljon Szegeden és fogadja a betegeket.
13: Még mindig tart a nyomozás a hódmezővásárhelyi kukagyújtogatás miatt. A Hódpressz emlékeztetett, 10-nél is több olyan kukát gyújtott fel máig ismeretlen tettes, mely a szelektív hulladék tárolására szolgált. Hajnali munkásságát még májusban a Bocskai utcán kezdte, majd a Hódtóban később a Kertvárosban folytatta. A nyár végével megszakadt a sorozatgyújtogatás. Az esetek miatt a város rendőrségi feljelentést tett, és várják a bejelentőket a városházán is. Elutasította a bíróság Búzs Balázs a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökének szabadlábra helyezési és enyhébb kényszerintézkedés iránti kérelmét, így továbbra is letartóztatásban marad, legalább október 25-ig. Búzs Balázst június végén tartóztatták le. A büntető eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt folyik. A vád szerint az NKA forrásait Hankó Balázs korábbi miniszter irányításával jogellenesen a 2026-os választások kampányköltségeinek fedezésére és a kérelmezők személyes céljaira fordították, több mint 17 milliárd forintnyi támogatást osztva ki érdemi elbírálás nélkül. És végül Taylor Swift új rekord közelébe került. A Patient Zero című dal első helyen debütált a Billboard 600 listáján. Ezzel az énekesnő már 16. alkalommal állhatott a slágerlista élén. Így mindössze 4 number one választja el attól, hogy beérje a The Beatles rekordját, akik jelenleg 20 lista vezető dallal tartják a csúcsot. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az információkat. Futárba is üzeni mindenkinek, hogy kapcsoljátok fel a lámpát. Ő egy kicsit durvábban írta meg ezt az SMS-t. Minden esetre kapcsoljátok fel a lámpát az autón.
1: Ő azt írta, hogy mondjátok meg a parasztot.
0: Így van.
1: 0-32-99-88-88. Ide jöhetnek egyébként a közlekedési információk. Reméljük, hogy ma, mivel péntek van, egy kicsit enyhébb lesz a forgalom. Ez, amit most mondtam, ez ilyen wishful thinking volt, hogyha belegondolok, hogy mondjuk az Algyi út most hogy néz ki. Ott azért még mindig a forgalom betyár, és ahogy látom, a Szőregi út és a Makai út is alakul. Ugyanez igaz az 55-ös útra, ott a körforgalomnál, Dorozsmán, a Dorozsmai úton, és ott valami van, ott nagyon megfogta a lámpa szerintem ugyanúgy a Dorozsmai úton, szóval alakul a forgalom, kitartás és sok türelmet.
0: Óvatosan! No! Akkor ebben az órában, ami mindjárt lesz, mert hogy még nincs 7 óra, játszani fogunk zene meg a szövegjátékot, jó?
1: Zene meg a szövegjáték, és érkezhetnek az SMS-ek a triplázó minibérletér a Pixeged meccseire. Mikor játszatok először BL-t? 8-ban,
2: 8. A napindító zene támogatója az Árcsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Ez nem kegyetlen volt, tavaly előtt volt.
1: Aha. Valami ilyesmi volt, de hát ez a csávó az mihakni.
0: De az jó volt, az nem mond már, ez hát nem volt. Az ilyen táncos, produkciós minden volt.
1: Nyilván volt benne egy kis vakítás, de én nem tudom, én nem ettem meg, szóval...
0: Hát szerintem az egyen jobb volt, mint ez a Swaley, aki idén volt.
1: Az melyik?
0: Az volt, hogy ő volt meg a DJ fiú. És így ketten ott csináltak valamit. Ő főhívott egy csomó embert a színpadra, meg mit tudom én.
1: De hát figyelj, egyébként meg azért, mert a fiataloknak az meg tetszett, tehát a fiatalabb generációnak, mert hogy az nem a mi... az nem a mi generációnak szól.
0: Az nem nekünk van.
1: Hát ez nem nekünk van.
0: Hát mondjuk benne is van a nevében, hogy Szeged ifjúsági napok. Tehát ezt mi már buktuk.
1: Így van. Én most buktam már, te már nagyon régen.
0: Köszönöm ezt a kedves.
1: Nem úgy értem, hogy nyilván. De mondom, szerintem a Swaley az abszolút nem nekünk szólt, mert hogyha utána így nézegettem az Insta, TikTokot, stb., azért annak volt egy húzatja, szóval volt egy nagyon jó utó rezgése annak az egésznek. Igen, hogy el kell jutni arra a pontra, hogy nem azt mondja, hogy jaj, öregszünk, hanem azt, hogy ez nem nekünk szól már, és kész.
0: Igen, tehát a teremtésben tovább. Van neki helye, csak nem nekünk van.
1: Így van, a teremtés jövő szembe.
0: Jut eszembe, ha már felhoztad.
1: Hogy kicsit olyanok vagyunk a rádiózásnak, mint Michelangelo a festészetnek, hogy...
0: Na, ezt bonts ki, mert ezt most már én se értem.
1: Azért, mert most olvastam éppen egy cikket a Telexen, hogy Michelangelo igazából, majd mindjárt elmagyarázom, hogy jön ez így össze, hogy igen. Ne rúgjanak ki minket. Szóval, tehát Michelangelo igazából nem szerette, tehát nem tartotta magát festőnek, és nem is annyira rajongott, nem ez volt a kedvenc műfaja életében, hogy ő fessen, és... A Sixtus kápolna freskóját igazából unalmasnak és középszerűnek tartja.
0: Tehát egy hanyag kedd délután megcsinálta.
1: Így van, egy gyakorlatilag így fölpacsmagolta valamelyik hétfőn, vagy kedden. Kedden fejezte be, azt hiszem, mert ugye hétfő száradnia kellett. És hogy nem tartotta élete főművének, mert különösebben magát se festőnek, és mégis fantasztikus dolgokat alkotott a festészetben. És egy kicsit azt érzem, hogy mi ilyenek vagyunk a rádiózásban, hogy igazából mi nem tartjuk magunkat rádiósnak.
0: Nem, én mindig tartom azt.
1: Még mindig fantasztikus dolgokat alkotunk. Én hiába érzem azt, hogy középszerű lennék minden egyes reggel, valószínűleg ez így is van, majd mindjárt megerősítelek egyébként. SMS-ben
0: nyugodtan lehet küldeni.
1: Nyugodtan lehet küldeni nekem megerősítéseket, hogy az vagyok. Tudom. De mégis fantasztikus dolgokat alkotunk mi így ketten, drága barátom.
0: Köszönöm, nagyon kedves. Én még mindig tartom azt, hogy a neoprimitív rádiózás úttörői vagyunk.
1: Így van, de nekem ezzel semmi bajom nincsen.
0: Rendszer ez bármit is.
1: Szóval ez most csak ilyen lapszemle volt gyakorlatilag, és egy pici személyes élményt vittünk csak bele.
0: Jó. Na kérem szépen akkor játékra fel, mert hogy lehet nekünk küldeni amellett, hogy ugye, ha valaki a triplázó minibéretet szeretné megnyerni mai napon, akkor az úgy csapassa nagyon csúnyán. De az az igazság, hogy miközben mi el sem mondtuk azt, hogy mi a beugró kérdés, záporognak az SMS-ek, de tényleg.
1: Igen.
0: Az első BL meccsünk mikor volt, egy évszámot kellene küldeni.
1: És hogyha valaki nem sportajongó, akkor a meccsünket úgy értette a Gedzo, hogy a piknek mikor volt az első. Tehát ha nyilván. Valaki nem tudja értelmezni a királyi többeseket sport esetén, mint mondjuk én, az küldje el SMS-ben, hogy mikor volt az első BL mérkőzése a Pik Szegednek.
0: De aki meg elküldi, az tudja, hogy én mire gondoltam. Köszönöm. Jó, szóval zene meg a játék ebbe az... Nem érdekel.
1: Várjál egy picit, még mielőtt belemerülsz
0: a zene meg a szöveg...
1: Mielőtt belemerülsz nagyon a zene meg a szövegjáték előkészítésbe, hogy mi is fog ezt... Ha te azt mondod valamire, hogy nyerünk, meg játszunk, meg az rohadt sok csapat lehet, jó? Tehát az lehet a Szedeák, lehet a Bills, lehet a mit tudom, bármi lehet a Pikre, és most már ezt mondod, alig várom, hogy ezt kiterjesszük a Szeged Grosicsra, mert tényleg akkor érünk körbe, tehát az olyan, mint az amerikai hetek a McDonald'sban. Akkor körbe meg vagyunk, kész. Ez olyan volt, nem tudom, hogy amikor emlékszel, amikor nagyon ment a Punani Masszív, és a... Hogy volt, hogy a Nem. Igen, hogy azt hiszem a Magna Cum Laude csinált egy dalt, amiről a Miki 357 csinált videóklippet, és nem tudom, hol szólt. Tudod, ez amikor így körbeérsz, amikor így egy kerek egész lesz az egész, és gyakorlatilag mint ezt a jelenséget, mint egy gömböt szemléled. Na te ez vagy a sporttal, neked minden mi.
0: Igen.
1: És hogyha figyelj, hogyha,
0: tudom,
1: hogyha
0: valaki... az egészben, várjál, hogy téged ez bosszant.
1: Bosszant, mert hogyha valaki mondjuk úszik, érted, amikor a Cselaci úszott, én nekem ez az utolsó név, ami mint úszó beugrik, nem tudom már, valószínűleg nem úszik. Ja nem, mert villanyszerelő, igen, azóta becsülöm. Szóval, tehát mióta, hogy amikor úszott, akkor mi úsztunk? Akkor te vele úsztál, vagy hogy van ez? Nem csak kérdezem, hogy ezt hogy kell mondani.
0: Igen.

0: nyertünk aranyat? Lacival együtt? Hát, ketten nyertünk aranyat?
1: Igen.
0: Gratulálok. 0-32-99-88-88. Ide jöhet, hogy mikor játszott az első BL mérkőzését. A Pixeged Gedzóval kiegészülve.
1: Így van. Én is ott voltam. Röhögsz, de tényleg.
0: Jó,
1: szóval,
0: van.
1: Hogy...
0: 19 fok lesz a maximum.
1: De várjál már egy kicsit, hát el akartam mondani.
0: Jó, mondom.
1: A zene meg a szövegjátékot, hát nézzenek már oda. Szóval a zene meg a szövegjátékra lehet jelentkezni szintén SMS-be, ugyanarra az SMS számra, amire az előzőt itt már a Dani elmondta, ez a 32-99-88-88.
0: Annyi na, dologra várunk már
1: SMS-t. Már csöndbe, hagyj fejezzem.
0: Lassan be fogom mondani a saját számomat is. Tessék.
1: Jó, tehát aki szeretne velünk játszani a zene meg a szövegjátékba, az küldje a pogácsa szót erre. Csak azért, mert hogy legyen valami izgalom benne, jó? És nézd meg, már hívnak a pogácsa miatt. Na, jó reggelt!
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztosindításban.

0: Úgyis van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na, hát érkeznek a Pogácsi SMS-ek is folyamatosan, nagyon jó, hát hiába. És az a durva, amit a Dániel mondott, hogy van, aki csak arra megy rá, hogy ő enne egy jót a klasszikba.
1: Igen, valakit a pik teljesen idegen hagy.
0: De van, akit meg csak a pik érdekel.
1: Valakit meg csak az érdekli, ez ilyen.
0: Hát ez ilyen játék, ezt mondtam én is. Na, kérem, alássam. Azt nem mondtuk még el, hogy érkezik vendégünk. Mondtuk?
1: Nem mondtuk. Már hát az, hogy kettő is érkezik, az elsőt mondtuk, ugye? Mert a
0: Suli Robi érkezik 15 perc múlva, azt mondta.
1: A Pixegettől, így van.
0: Így van.
1: Valamint dr. Vida György lesz, közgazdász lesz, egyetemi docens lesz a vendégünk. És hát igazából arról fogunk beszélgetni, hogy egy kicsit a háttérzenét, köszönöm.
0: Arról fogunk beszélgetni, hívják, nem háttér.
1: Tök mindegy. Arról fogunk beszélgetni, hogy miért várja el a magyar ember általában attól, hogy az állam megmentse őket különböző piaci beavatkozásokkal, és azért, hogy ez unalmas téma, nem. Mert ez nagyon-nagyon-nagyon jó téma, és nagyon-nagyon-nagyon sokan fognak itt szentségelni, akik másképp gondolkoznak, mert alapvetően bármi is volt a közvélekedés eddig, nem jó, hogyha az állam piactorzító intézkedéseket tesz.
0: Ez bármilyen lehet ám, de majd mindjárt rátérünk.
1: És
0: majd 8 után.
1: Erről fogunk 8 óra után beszélgetni dr. Vida Györggyel.
0: Úgy van. Közlekedés ügyben pedig, hogy már, hogy csak hogy mondjunk valamiért is, nagy vetlen, maradjatok ilyen dolgokról. Makai úton azért van már forgalom, bőven, így 418 környékén, és Újszegeden a Liget környékén is vannak, illetve Nagykörúton is már most azért kezd sűrűsödni a forgalom. A kitartást ügyesen, okosan.
1: Bevezető utaknál pedig az 55-ös út, Szabadkai út, hát igazából Makai út, szóval, amiket mondtál, adj, minden. Minden.
2: Rálátunk
1: minden.
2: A szegedi közlekedésre. Partnerünk a több évtizedes tapasztalattal rendelkező Prágai Látszerészet.

0: Ha már a Pink Októberről beszélgettünk tegnap, akkor Pinket hallottuk. Ez ennek semmi értelme nem volt.
1: Pinket, de Pinket hallottuk októberben.
0: Hát az így akkor jó volt.
1: Végül is összejött,
0: jó? Összeértük, itt se szállak, akkor most már gömbként tekinthetünk Pinkre is.
1: Este esett, 15 fok van most, 19 lesz a maximum, felhős idő.
0: És akár lehet tánc is.
2: Támogatta a Gyomándrődi Német Nyílászárógyártó és Forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata? Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88. Az életünk része. Napközben dolgozol. Mi is.
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
3: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Gürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
3: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen musical, operett sztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operett gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
7: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Töltsd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
8: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online kresszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stopautosiskola.hu.
9: Különleges orgona koncert sorozat várja a komoly zenekedvelőit a Szegedi Új Zsinagógában. Szeptember 20-án Nagy Péter, október 11-én Simon Bálint, október 23-án pedig Pócsai György lép fel 11 órától. A műsoron a teljesség igénye nélkül Bach, Vivaldi, Dubois, zsidó liturgikus énekek és a romantika legszebb orgona művei csendülnek fel. Váltsa meg jegyét a helyszínen, és élje át az orgona muzsika felemelő élményét Szeged lenyűgöző zsinagógájában.
10: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keres minket, mert neked a Német Nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
11: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
12: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
13: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónajmi Ligyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
14: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker, meg tudod csinálni.
15: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
16: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
15: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
17: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
18: Már csak pár napig, október 9-ig biztosíthatsz magadnak egy egész évadnyi szórakozást. Jó estét nyár, jó estét szerelem, La Traviata, Victoria, Momo, Oliver, jövőre veled ugyanitt. Néhány cím, amelyekről garantáltan nem maradsz le, ha bérletet váltasz. Várunk a jegyirodában, hogy az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a napfénypontja.
19: Különleges ajánlatok várnak rád a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
20: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
21: Citroen családi hét a Szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged, Kávária Sugárút 83-85.
22: Ez reklám volt.
23: Egyben bort kóstolhatsz végig 8 borászat válogatásából Algyőn. Ma kezdődik az Algyői Borfesztivál, ahol két napon keresztül számos fellépő gondoskodik a nedők mellett a jó hangulatról. Még az idén ősszel elindul az alkotmányozás az ígéreteknek megfelelően, közölte a miniszterelnökség a 444.hu kérdésére. A válaszból kiderült, hogy a pontos feladatmegosztás kialakítása még folyamatban van, de az már elmondható, hogy több állami, parlamenti, szakmai és társadalmi szereplő együttműködésére épül majd. És azok a gyerekek, akik fiatalon elkezdtek az olvasás puszta öröméért olvasni, jobban teljesítettek a kognitív és mentális egészségi teszteken. Egy friss kutatás szerint heti 12 óra olvasás az, aminek következtében az agy szerkezetében észlelt változások már számos pozitív hatást is eredményeztek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ági, köszönjük szépen az információkat.
1: Dániel, közlekedés? Hát a helyzet még nem javult. A bevezető utak borzalmasan terheltek, és szerintem ott a hidak is, és a hidak környéke, és a hidakra felvezető újszegedi forgalom is jelentős.
0: A vonalban pedig a Tempótaxi. Halló, jó reggelt!
24: Jó reggelt, sziasztok! Erős a forgalom a bevezető utakon, a Szöregi út ontja befelé az autókat, rengetegen vannak a Tököli utcán és a Temesvári körúton, valamint a hídfeljárókon. Ráadásul a Bérkert utcán útszűkületre a sebességkorlátozásra kell számítani az aknafedelek javítása miatt. Nehézkes a városba bejutás, az Algyői úton is jelző lámpáknál alakul a tumultus. A Dörösmei út forgalma torlódik a lámpás körforgalomnál, ez kihat a Rókusi körút és a Vásárhelyi pár út közlekedésére is. A Tarján és felsővárosi területeken minden főútvonal telített, a felső Tiszapart szinte csak lépésekben járható, a Csongrádi sugárút forgalma is akadozik. A Tiszalajos körúton is rengeteg az autó, kettős körforgalom a TK környékek, illetve a rakpart, ezen részén is csak arra szólva lehet áthaladni a Bakai Nándor utca felújításában érintett részeken, és hiszen lakadásokra lehet számítani. Balesetmentes jó utat kíván a Tempótaxi csapata.
0: Köszönjük szépen. Na és akkor első vendégünk megérkezett, mindjárt vele folytatjuk. Már hozott két motyót ide nekünk.
1: Így van.
0: Dániel pedig már bekészítette az összes SMS-t.
1: Mert eddig lehetett küldeni.
0: Így is van.
1: Mindjárt sorsolunk.
0: Egy csirányon és Justin Bieber. Jó reggelt mindenkinek!

0: Most mondjam meg én azt, hogy ez volt a svéd lakásmafia, de majdnem nem, mindegy is. Na mondjam.
1: Ne.
0: Akkor inkább játszunk.
2: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban. A mai játékosunk
0: Petra, ha minden jól megy, itt van a vonalban. Hello, jó reggelt!
3: Yes,
0: hello, zene meg a szöveg játék, kérem szépen. Petra, 3 perc 10 a mai zenénknek a hossza. És hova rakjuk és melyiket?
1: Segítség nélkül kérünk egy dalszöveget és előadót, jó?
0: Mert van,
1: ránk lett szóval, hogy sokat segítünk.
0: Így van. Jó, tehát az éneket szeretnéd, vagy a zenét?
3: Éneket szeretném.
0: Igen, igen. És honnan?
3: Jó.
1: Egy jó döntés.
0: 10. Jó.
1: Na figyelj. Mehet?
0: Mehet?
3: Mehet.
0: Figyelj.
4: Isten, ki ez a lány, ki ez a lány, azt mondom, Úristen, ki ez a lány, ki ez...
0: Na, hát ez...
3: Valmar és az Úristen.
1: Hát jó, de van még benne valaki.
0: Igen?
3: Fikora?
0: Így van, ennyi. Jó, kész, meg vagyunk. Hát nem volt ez nehéz. Petra, gratulálunk, így kell 10.000 forint értékű Classic Grill étterem utalványt nyerni helyben fogyasztásra. Gratulálunk, ne tedd le.
1: Mindjárt elmondjuk, hogy jussz hozzá, jó?
0: És akkor... Oké, okay, köszönjük szépen. Hello, hello.
1: Köszönjük szépen, hello.
0: Na, kérem Alása. Ezt így szoktuk, és akkor mi szokott még itt lenni?
5: Támogatta a Classic Grill szervétterem Szeged első parás konyhája.
0: Dani, mond nekünk egy jó közlekedést.
1: Süli Robi azt mondta, hogy egészen jó közlekedhető a város, mert hogy Újszegedről egészen jól ideért, de a Google forgalmi térképe teljesen más mond. A Székelysor be van dugulva, Népkertsor, Belvárosi híd és a Temesvári körút is, valamint a bevezető utak Algyői út, Makai út, Szőregi út, Szabadkai út, Dorozsmai út, 55-ös út és az 5-ös útot az M43-as felvezetőnél is elvileg, úgyhogy buli van mindenhol, tessék türelemmel lenni.
0: Jó utat!
5: Támogatta a Római Akkumulátor Kft., hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! És Süli Robinak is hello!
1: Kellemes szép jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Hello.
1: Sziasztok!
0: Szia Robi!
1: Sziasztok fiúk!
0: Jó reggelt! No, hoztál, meghoztad nekünk itt
1: igen,
0: a csodálatos triplázó mini bérletet.
1: És látom, hogy sokan játszanak, hál' Istennek,
0: megpörgetétek. Micsoda, ne viccelj
2: már. Annyi kérdésem van, hogy te az összes kérdésre tudod a választ. Csak kérdezem.
0: Oké, az első...
2: Segítseket.
0: Ezt most már elmondjuk, hiszen lezártuk a szavazást. Az első kérdésünk az az volt, hogy kivel játszottuk az első BL meccsünket az arénába.
1: Az arénában, hát ez nem volt nehéz, ugye?
0: Ez a Kiel volt.
1: Igen, így igaz, THB Kiel ellen játszott.
0: A tegnapi kérdés,
1: nagy show volt, igen.
0: A második.
2: Bánhidi Bence milyen poszton játszik?
0: Nagyon nehéz kérdés volt, neked igen. Legalábbis.
1: Ezt tudjátok, hogy átlövő is volt valamikor.
0: Igen, gyerekkorában.
1: Igen, átlövő
0: de
1: volt,
0: beálló.
1: De futbolista is volt. Meg, futball, meg játékvezető is volt. Mert zseppénzt akart ugye magának minden, tehát ő mindig ilyen tudatos volt a fiatalnak, és hogy ne otthonról kérjen, ő elment, elvégezte, és 15 vagy 16 évesen már partjelző volt. Igen, lengetett.
0: Az menő. A mai kérdés pedig az volt, hogy mikor játszottuk az első BL meccsünket.
1: Hát a zászlók azért mutatják a Belvárosi hídon, nem véletlenül van kint az is.
0: Igen, az egy kerek évszám.
1: Lobognak szépen.
0: 96 volt a jó megoldás, azt sokan nagyítják nekünk, úgyhogy hamarosan majd kiderül, hogy ki az, aki magájának tudhatja ezt a BL-t. Hiszen holnap már mérkőzés van.
1: Jön a Sporting Lisszabon, vagyis már ma jön a Sporting Lisszabon, hiszen egy nappal hamarabb ilyenkor megérkeznek az ellenfelek, így igaz.
0: És akkor ilyenkor ott az arénában tudnak edzeni is?
1: Edzenek is, igen. Nem minden csapat szokott különben. A németekre, a spanyolokra nem jellemző, hogy edzenek előtte lévő nap.
0: Nem,
1: mi sem szoktunk, mert inkább úgy utazunk, hogy délelőtt edzünk egyet, és akkor utána utazás és megérkezés este a szállásra.
0: Oké, na, mi fog még holnap történni, mert hogy egy kicsit
1: hát is kíván...
0: Hát tudom, de hát most ne én mondjam már, ha már itt vagy érted.
1: Hát ennek csináltunk egy nagyon jól sikerült kis felvezető videót, majd holnap ezt láthatja
0: igen.
1: Mindenki a közösségi felületeken. Az elsővel azért megküzdött a bajunk, vagy megküzdöttünk rendesen. Tehát rengeteg minden lesz. Ugye már 17 órakor az aréna előtt várunk mindenkit, hiszen mi lesz?
0: Hát kérem szépen lesz, most igen, tehát hogy az fog történni, hogy ott... Egy kicsit nekem arra emlékeztet, mivel hogy én ugye amerikai focit nézek, hogy ott is az szokott történni, hogy a stadionok környékén már délután elkezdődik a jambori, hogy ott irgalmatlan ráhangolódás van. Itt is lesz most elméletileg
1: ügyességi játék.
0: Ügyességi játék, lesz food track, lesz DJ,
1: minden.
0: Bikával lehet ott találkozni mindenkivel, tehát hogy itt azért már egy ilyen ráhangolódás indul, és akkor mi meg akkor 7 óra után egy kicsivel oda csörrentünk. És akkor
1: rengeteget játszunk megint ismételten.
0: Így van, és akkor történik Bika Challenge-től kezdve a mindenféle szokott.
1: És lesz szurkolói koreográfia is méghozzá, amikor elhangzik az EHF himnusz, akkor majd fel kell tartani. Mindenki a helyén talál majd egy kis ilyen kék vagy fehér lapocskát, és akkor ezt kell feltartani majd a feje fölé. Tehát minden látványban. Ezt nézzük, és ha hármat említettük, így igaz, a Sporting utána a GOG majd a Veszprém elleni meccsre lesz. Jó ez a mini bérlet, tehát három nagy meccset lehet megnézni majd vele.
0: Ez már itt van a kezünkben, majd Robi behozta nekünk, úgyhogy ezt majd hamarosan oda is adjuk valakinek.
2: És ebből rendszer lesz egyébként, ebből a mini bérletből?
1: Hát,
2: vagy ez van?
1: Bízunk benne, hogy tovább jutunk a csoportból, és akkor utána igen, és akkor játszatok mindig, hiszen azért nekünk ez nagyon fontos, hogy a Rádió 88 is játszon, és népszerűsítsen bennünket. Jó volt, hogy három napig beszéltetek rólunk.
0: Hát, egyszer már. Na, úgyhogy akkor holnap mérkőzés?
1: És akkor majd egyszer csinálunk egy olyan hangulatot, mint a Szalonikinek a kosármeccse. Nem tudom, hogy láttál. Te láttad, Gedzó?
0: Én láttam.
1: Gyorsan elmeséled?
0: Az úgy néz ki, hogy egy telecsarnokot képzeljetek el, tehát egy sportcsarnok fullon emberekkel. Elkezdődik a mérkőzés. Hogy kezdődik a kosárba a mérkőzés? A bíró földobja a labdát két játékos áll középen. A játékvezető belefúj a sípjába, földobja a labdát, abban a pillanatban az a 6840 ember, aki ott van, az ilyen pénztárszallagot, WC-papírt, konfettit és mindent tesz, de mindenki. Tehát úgy kezdett, hogy az utolsó emberig mindenki egyszerre bedobja a pályára.
1: Ez most kedd este volt. Ez most keddi
0: és is. Tehát ott utána,
1: nem lehetett látni.
0: Utána fütszó, megáll a játék, negyed óra takarítás, mert mire eltakarítják, és utána kezdődik a mérkőzés.
1: Éppen arról beszéltek a takarítók, hogy örülhetek meg, mert ez is hozott, az is hoz, ez is dobja, adja világ.
0: 4000 darab pénztárszalag, mikor ott landol a pályán, akkor ja, Isten, ezt el kell takarítani. Úgyhogy ilyet csináljunk már valamikor.
1: Nagyon régen a régi csarnokban, az újszegi sportcsarnokban volt ilyen mérkőzés, és csúszott, hiszen nem csak konfetti is volt, még az is még repült be.
0: Úristen.
1: Hát egy gyerekkoromban az újságokat daraboltuk ott. Tépkedtük, egész elkezdtük, vágtuk ollóval az egész kis bandánk, és dobtuk befele a mérkőzés előtt. Persze, hát így készültünk a meccsre.
0: Óriási. Oké, tehát akkor 5 órától már gyülekező, és akkor 8 órától hivatalosan mérkőzés.
1: Igen, a meccs is ezerrel szurkoljon mindenki.
0: Oké, Robi, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
0: Hajrá, sziasztok. Kékek.
1: Sziasztok.
0: Na és akkor nálunk pedig érkezik. Hát, ha már péntek van.
2: The Weeknd és Daft Punk.
0: Ez borzalmasan rossz poén volt, bocsánat.
2: Starboy, jó reggelt!

0: Volt egy angol tanárom, ő mondta, hogy erre figyeljünk erre az offos dolgokra, hogy nem mindegy, hogy 69 nyarán vagy 69 nyáron. Mi volt Brian Adams? Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt mindenkinek! Mindjárt nézem, hogy milyen idő. 15 fok, elképesztő. 15 fok, erősen felhős, hidegfronti hatás, és maximum 19 lesz.
0: Egészségünkre!
2: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Talált ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Tisztelt szegediek! A Setáv Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setáv Kft.
6: Retina fotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba? Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel, válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
7: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
9: Születésnap, névnap.
10: Host a stűszivadászba.
9: Ballagás, diplomaosztó.
10: Host a stűszivadászba bármilyen családi vagy céges rendezvényet. Stűszivadász étterem a Maros utca 37-ben.
11: Lehet, hogy van egy kávészünet dal, amihez neked is tartozik egy emlék, egy korszak, egy pillanat. Október 22-én énekeljük együtt a Csonka verset, vagy épp a lehetetlen bakancslistát. Szeged IH rendezvényközpont. Jegyek már kaphatók.
12: Kezdtem ezt a verset én.
5: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
2: Ez reklám volt.

0: Cetrin-járat sem közlekedett ma reggel, már a Szeged Rókusról 5:50-kor a Szeged vasútállomásra, és a Szeged vasútállomásról 6:20-kor Hódmezővásárhelyre tartó vasútvillamos sem indult el. A MÁV csoport közölte, a Szeged vasútállomásról 8:35-kor Szeged Rókusra tartó járat sem fog közlekedni. Hogy mi lehet a gond, azt nem közölték. Az előző évad egyik darabjával Szabó Borbála Nincsen apám, se anyám című előadásával kezdi az új évadát a Szegedi Egyetemi Színház a Szegedi Pince Színházban. Újra láthatja idén a közönség az Édesannát és a Szárazságot is, de Terencius római költő vígjátékai közül is színpadra állítanak kettőt. Varga Norbert művészeti vezető elmondta, a színház 24. évadát három új színésszel kezdik meg.
1: Aki az Édesannát játszotta, elment Spanyolországba tanulni, úgyhogy őt valahogyan megpróbáljuk az ő hiányát kibekkelni, mondjuk így, és van egy csomó társadag, aki nagyon szeret velünk lenni. Közülük választottam én új Édesannát, új Stefit, aki játszik velünk, és van még egy vizsgálóbírónk is, tehát három új belépünk van, aki régebbi társadag, így mondom.
0: Ruf Bálint szerint április 12-én valódi rendszerváltás történt, amit az új alkotmány elfogadása fog majd beteljesíteni. A Kontroll csatornáján megjelent interjúban a miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy most van itt a lehetősége annak, hogy ennek az országnak legyen normális alkotmánya. Miközben a kormányváltás óta egyszerre folyik a romeltakarítás és az építkezés is, az emberek még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy mekkora romokat hagyott maga után az Orbán rendszer. Úgy véli, nagyon fontos, hogy teljesen feltérképezzék a NER működését, amiben szerinte az állam kirablása volt az elsőrendű cél, nem pedig a felvirágoztatása. És végül mintát vettek a Csernobili tiltott zónában, még a kutatókat is meglepte, amit találtak. Kiderült, egyes mikroszkópikus szemcsék még mindig őrzik eredeti nukleáris üzemanyagok kristály szerkezetét, az anyag pedig kémiailag stabilabb maradt, mint azt a tudósok várták. Szerintük az eredmények nem adnak alapot arra, hogy feloldják a Csernobili tiltott zóna korlátozásait. A jövőben további vizsgálatokat végeznek, amely során több helyről vett mintát és több részecskét elemeznek majd. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Köszönjük szépen az infókat, és akkor úgy nézzünk ki térképileg, hogy Újszeged, Ínye ott a hídnál lefelé, új híd.
4: Hát az mindig.
3: Belvárosi az mindig. Híd is, szintén zenész. Boldogasszony Sugárút, Aradi Vértanúk tere, jó napot kívánok!
4: Bakai út, Szőrégi úton még mindig jelentős a forgalom, de már enyhült valamennyire. Szabadkai út az még mindig jelentős, Dorosmai út enyhült, de még van, és ami ugye a szokásos borzalom, az pedig az Algyői út, ott kitartás, aki abban ül esetleg.
3: Kiskörúton is puszi mindenkinek.
2: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
3: Ma kérem szépen, vendégünk megérkezett, hamarosan vele folytatjuk, előtt azonban zenélünk, érkezik. Szia, és Kylie Minogue.
4: Szia, Dance Alone. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 1 perc múlva 8 óra. Maradjatok velünk,
3: ez a
4: mert jó lesz.

0: Szép reggelt kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rádió 88-ban az Őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt kívánunk, megjött a vendégünk dr. Vida György, egyetemi docens, hogy szólíthatunk?
2: Hello.
3: Na, Gyuri.
1: Igen, azt meglepültem volna, hogyha azt mondod, hogy doktornő, mint a tegnapi vendégünk.
0: Igen, na, az doktornő furcsa lett volna.
1: Tehát itt van velünk Gyuri, és akkor arról fogunk beszélgetni, igazából az alapötlet onnan indult, hogy miért várja el mondjuk a magyar ember, a magyar társadalom azt, hogy ugye az állam mindig megmentse valamilyen piaci beavatkozással. Szóval nem az van, hogy én mentem meg saját magam, hanem akkor jön valami nagy vezér, egy bölcs vezető, és akkor azt mondja, hogy most már pedig ezt én megoldom nektek úgy, hogy például benzinástop.
0: Olcsóbb lesz a párizsi.
1: Na, erről fogunk beszélgetni. Tessék!
2: Én is köszöntöm szépen a kedves hallgatóságot. Nagyon örülök, hogy itt vagyok. Hát helyesbíteném magam, tehát, hogy én azt mondanám, hogy dr. Habil, tehát volt ilyen vendég, aki így kérte? Hú, nem semmi.
0: Igen.
2: Na, volt. Tehát, néha hogy...
1: Van. Mondta, néha hogy van. Ő nem ragaszkodik a titulushoz, de a professzor elég lesz. Ez ugye ilyen is volt.
0: Ilyen volt.
2: Na, lényeg a következő, hogy beszélünk egy nagyon jó témáról, tehát a magyar társadalom nagy része így abba szocializálódott, azért a történelmet visszanézzük, hogy mindig várunk egy jó királyra, aki majd megmenti a mi életünket. Tehát sajnos az egy ilyen szocializációs görbe, és azt a dolgot még nehezen tudtuk megugrani vagy átlépni, hogy nem mindig csak egy nagy állam bácsitól vagy egy embertől várjuk a sikert vagy a jólétet, hanem azt fogjuk fel, hogy mi nekünk is tennünk kell azért, hogy jobb legyen. Tehát ez egy alapstruktúra a társadalomban, hogy mindig várjuk az államtól, hogy megmentsen minket. Erről majd fogunk beszélni, hogy ez miért rövid távon lehet, hogy jónak tűnik, de hosszú távon sokkal nagyobb károkat okoz.
1: És mondjuk régen, ugye ez nem egy friss dolog, tehát hogy igazából ez olyan, mint hogyha ilyen régi reflexekre játszanának rá ezek az intézkedések, nem? Hogy akkor a Kádár Eftás és
0: hát a 360-as kenyér, nem? Ez szokott lenni a legjobb példa.
1: Igen, hogy a kenyér jegy meg, mit tudom
0: én, szóval. Hogy a 360 volt a kenyér, ezt így emlegetik azok, akik idősebbek, hogy bezzeg régen 360 volt a kenyér. Igen, valószínű, hogy akkor már 5-20 volt a kenyér, csak az állam beleszólt, és akkor 360 volt. Igen, annak most iszuk a levét. Tehát,
2: abszolút,
0: nem? Valami
2: abszolút, abszolút. Tehát több tényezőt is meg lehet itt vizsgálni volt. Persze a Kádár Eftársas sztori, de ha megyünk vissza a történetben, mindig volt egy a történet során egy Ferenc Jóska, stb., aki megment minket. De hogy visszatérve erre a történetre, tehát hogy lehet több téren is manipulálni a társadalmat. Egyrészt azt mondom, hogy 360 a kenyér, vagy 300 forint, vagy 400 forint. Lehet azt csinálni, hogy az állambácsi kitoldja, de ha rájövünk arra, hogy mi fizetjük be az adót, akkor
0: azt abból.
2: Abból fog visszakerülni, de lehet azt is csinálni, hogy oké, 360 kenyér, csak rosszabb minőségű a liszt. Vagy szóratunk bele fűrészport is például. Tehát a minőségét is ronthatjuk a termékeknek, és hogyha végignézzük a termékláncot, és kicsit olvassuk majd el, miből áll össze, azért az évek során lehetett látni azt, hogy a minősége is romlott sok terméknek annak a hatására, hogy így próbáltuk besapkázni, vagy csökkenteni az árát.
0: Igen, ez a de ez egyébként magyar specifikus, tehát ez mondjuk így, ha Európát nézzük, akkor az európaiak, vagy európai országok közül is van, aki így látja, vagy ez ilyen hungarikum, hogy mi ezt így gondoljuk, hogy jön a király, azt majd betolja.
2: Hát leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy azért amiket mondunk, ez így világjelenség, mert ezek a politikusok így egymástól is tanulgatnak, így elesnek finomságokat, de ezek a folyamatok már a történelemben is, a Rómában volt először ilyen ársapka meg ilyenek, tehát hogy azért ennek vannak történelmi dolgai, hogy azt lehet mondani, hogy vannak ilyen mintázatok, de mi úgy különösen hajlunk el. Tehát ahogy haladunk nyugatról kelet felé, azt lehet látni, hogy egyre jobban szeretjük az atyuskát, a cárt, a vezért, tehát

0: azt mi adjuk be az adónkból. Tehát hogy ez nem jut el szerintem az emberekig leginkább, ez a folyamat része. Ezt azt gondolják, hogy a királynak van pénze, tehát hogy ez egy nagyon leegyszerűsítve, hogy a királynak ott van egy ilyen csomó pénze, mert ő a király, ő gazdag, mégiscsak ő a király. Hogy majd a király a saját pénzéből az be, de nem a saját pénzéből adja be, mondjuk a az előző beadhatott volna, mert volt neki, de hogy így...
1: Hát jó, de az is miből lett?
0: Érte? Hát szóval, az is, ami ilyen volt. Tehát,
1: igen. Hogy... Vagy az európai polgároké, ugye, mert hogy akkor az EU-s pénznek az eltűnéseiről is lehet majd beszélni. Nyilván erről majd beszélnek is a megfelelő hivatalok. Tehát igen.
0: Szóval hogy ez a része az, ami nem teljesen tiszta az
2: abszolút,
0: embereknek.
2: Abszolút, hogy azt a képletet kellene megugornunk, hogy amit kapunk, azt mi adtuk össze. És ha ez a szemlélet van, akkor gondoljunk bele, hogy akkor az egész társadalmunk máshogy áll, mondjuk az utakhoz, a szemeteléshez, hiszen az a saját pénzéből kell visszafelújítani vagy átalakítani. Tehát, hogy ezt nem sikerült úgymond még így társadalmi szinten megugorni, hogy amit ők adnak, az nem a saját zsebéből jó királyként adja, hanem csak visszaosztja azt, amit mi odaadtunk. Lehet, hogy kevesebbet is osz vissza, szóval.
1: Sőt, az adja. Igen, hát tehát az, akkor azt mondod, hogy ez főleg az ilyen, mert hogy az előbb már beszéltél atyuskáról meg cáról, hogy ez azért alapvetően inkább a régi szovjet befolyási szférára, érdekszférára jellemző, nem, hogy ők be vannak tartva, vagy mi ebbe voltunk tartva, ezért minket sokkal nehezebb átnevelni, mert igazából majdnem minden reggel, amikor van valami normális vagy komolyabb témánk, akkor ugye arról beszélünk, hogy mennyire fontos az embereknek az ismeretterjesztés, tehát az edukáció maga, hogy mi tényleg mindenben ennyire el vagyunk maradva? Mert csak azért kérdezem, mert hogy gyakorlatilag arról beszélgettünk, hogy a szűrővizsgálatoknál mennyire rossz a helyzet. Arról beszélgettünk, hogy a daganatos betegségeknél mennyire rossz a helyzet a fölismerésükben. Most arról beszélgettünk, hogy állandóan az van, hogy minket meg kell menteni. Hogy nálunk mindenben ennyire rossz a helyzet egyébként?
2: Kicsit árnyalnám a dolgot, meg nem mondanám azt, hogy átnevelés, nevelés, hanem egy kicsit polgárosodás felé kellene elmozdulni, tehát hogy legyünk arra büszkék, hogy azért magyarok vagyunk, vannak nagyon jó innovációink, találmányaink, én azt látom inkább, hogy vannak nagyon tehetséges embereink, de azok a tehetségek általában koncentráltan, vagy külföldön, vagy máshol hasznosulnak. És társadalmi szinten viszont van egyfajta egy picit igen ilyen elmaradottság, hogyha most nagyon ezt a polgári vonalat nézzük, hiszen nem tudott kialakulni a történelem során se ilyen, de ez egy picit leegyszerűsíti azért, hogy csak a szovjet dolog, tehát ha a világot nézzük, itt Kína, Latin-Amerika, azért nagyon sok helyen várják a csodát és a jó királyt, tehát hogy ez így megvan. Inkább a kivétel az a világ szinten, ahol kicsit polgárosodottabb a társadalom, ez a jóléti államokra lehet húzni, vagy Svájc, vagy Nyugat-Európa, de mi is fejlődni szeretnénk, tehát mi is azt szeretnénk elérni, hogy polgárosodottabb társadalom legyen.
0: Ugye beszéltünk már arról, hogy mikor elkezdtük szeptember környékén, hogy szabadszerzéses menza. A szabadszerzéses menza, mint olyan, megint csak így az ételpazarlás és a többi, de hogy ez egy ilyen alulról szerveződő dolog, aminek alapvetően te is mondtad, hogy kellene, hogy nyilván ez egy ilyen mindset, tehát más látásmód, hogyha úgy indulunk, hogy alulról szerveződik valami, csak ez nagyon ritka, hogy így, hogy nem jutunk el odáig, hogy azt lássuk, hogy oké, és akkor egyszer csak hagyjuk a francba azt, hogy az állam majd mit fog velünk csinálni, hanem majd mi megoldjuk magunk. Tehát csak, hogy ez idáig nagyon kevesen jutnak el, vagy tehát, hogy, és azt látjuk, hogy ezek a projektek meg működnek.
2: Igen, hát meg mit tapasztaltunk? Tehát bármilyen alulról kezdeményezés volt eddig, az utóbbi évtizedekben azt lehetett látni, hogy felülről lenyomják, vagy átalakítják, vagy kisajátítják. Tehát nagyon sok ilyen tapasztalásunk volt, és akkor egy idő után azt mondják az emberek, hogy hát jó, akkor nem érdekel, hagyjuk a francba az egészet. És most azért különleges ez a mostani pillanat, mert most talán visszakapta a társadalom a kezébe azt a jogot, hogy egy kicsit formálhassa a közéletét, a világot, stb. Viszont nekünk ezt tanulnunk is kell, hogy ne dőljünk hátra és várjuk akkor a következő jó királytól azt, hogy majd megmentsen, mert az a baj, hogy a hatalom az szereti kiszolgálni a fogyasztóit, olyan, mint a kapitalizmus, ez is egy kicsit.
0: Na, innen jövünk vissza mindjárt, előtt a zenélünk egy kicsit. Save My Love, itt a 88-ban.

0: Ők volt a Kaigo és barátai show itt a Rádió 88-ban. Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Kapitalizmus. Ez jön most, nem csak. Ez csak azért, hogy mégis itt valadjon velünk, aki itt van. Dr. Vida György is itt van velünk, vagyis Gyuri közgazdász. Szia! És arról beszélgetünk, hogy ha valaki most kapcsolódna be, hogy az állam rendszeresen beavatkozik ugye a piaci folyamatokba, és hogy igazából valójában ez nem jó, közgazdaságilag biztos, hogy nem, és hogy általában a magyar ember miért várja azt, hogy valaki őt megmentse. Például az állam, ez egy nagyon jó dolog, hogy ő mindig jön, és akkor megment. Hogy vannak például kapitalizmus kritikusok, hogy az hogy lehetséges, amikor egyszerűen még nem találtak ki jobb működő rendszert, mint a kapitalizmus?
2: Igen, mindig azt szokták mondani tulajdonképpen, hogy a kapitalizmus a legkisebb rossz a mai világunkban, tehát hogy hamarabb tudjuk azt elképzelni, hogy világvége van.
1: Tehát, és Elon Musk, meg, ő a harmadik.
2: Trump vagy valaki, tehát hogy mindig ilyen valaki. Tehát hogy alapvetően azt mondják nagyon sokan, akik így kritizálják és a kapitalizmus, hogy hamarabb tudja a társadalom elképzelni a világ végét, mint a kapitalizmus végét. Tehát annyira beágyazott ez a rendszer, de én inkább azt tudnám mondani, hogy most valóban ez jelenleg a tudásuk szerint a lehető legkisebb úgymond rossz, de az államnak pont az lenne a feladata, hogy ezeket a hibákat, amiket kialakít, társadalmi különbség, egyenlőtlenség, környezeti problémák, hogy ezeket szabályozza, védje, és így segítsen, semmint egy ilyen atyuskaként próbálja terelgetni a szavazóit, úgymond. Szóval ez egy ilyen történet. Jó reggelt kapitalizmus, jó reggelt Magyarország, szóval ebben kell most még dolgoznunk, de tulajdonképpen van az államnak azért pont egy feladata, hogy ezt segít ezt a társadalmi különbségek kiegyenlítését.
1: És szerinted az, hogy tudnánk elérni, hogy a társadalom, amiről az előbb beszéltünk, megértse azt, hogy az az adó, amit befizet, az igazából egy nagy közösbe megy, amit utána az állam, hogyha felelős gazdaként foglalkozik ezzel a pénzzel, és kezeli ezt a pénzt, akkor az ő dolga visszaosztani, például ezt egy működő egészségügybe, működő oktatási rendszerbe,
3: utakba,
1: normális
3: bármibe.
1: Utakba, bármibe. Igen. Tehát, hogy ehhez mi kéne, hogy mint az előbb, amiről beszélt a Gedzó, hogy a lentről szerveződés, hogy mondjuk a szabadszedéses menze az egy lentről induló mozgalom, és most elért odáig, hogy már itthon is van ugye 5 iskolába Szegeden. Hogy ennek is alulról kéne indulnia?
2: Egyrészt lehet azt mondani, hogy igen, másrészt meg szerintem az is fontos, hogy beszélünk róla, az is fontos, hogy elmondjuk, hogy miért jó és miért rossz valami. Meg ha belegondolunk abba, hogy bármilyen törvényt hoz az állam, kicsit kezeljük úgy, mintha a saját családi kasszánk lenne. Tehát ha az állambácsi ad mondjuk, nem tudom, 10-20-30 milliárdot rezsicsökkentésre, ár és sapkákra, stb., azt gondoljuk úgy, mintha mi a saját zsebünk, büdzsénk lenne, és erre tudok hozni egy tipikus példát. Maris néni, én is Szentesi tanyavilágból származok, tehát termelünk, van egy ilyen bekötődésem, tehát mondjuk van egy krumpli, meg van egy hagyma. Az állam megmondja, hogy 100 forintért adhatod a hagymát, de te neked 105 forintba került előállítani, mit csinálunk? Hagymalevest főz a Mari néni, nem? Tehát akkor ugyanezt képzeljük az államra is, hogy ha az állam szabályoz ilyeneket, vagy árésapkát, vagy ilyeneket hoz létre, akkor az kereskedő, termelő nem akarja eladni majd azt a terméket, vagy át akarja alakítani. Tehát a végén rosszabbul járunk, mert mi a másik megoldás? Hát hagymaleves, akkor csinálok. Vagy mit csinálok, akkor krumpli árát kétszer annyit emelem fel. És akkor megint ott vagyunk, hogy és még nem is segítünk a kisvállalkozóknak, a magyar helyi vállalkozóknak, mert a multi a több ezer terméken el tudja szórni ezt, a kis kereskedő meg csődbe megy, vagy rosszul.
0: Igen, mert ő egyfélét csinál, és akkor azt
2: nem tud bukta. Igen, szóval ilyen bukta vári történet van, tehát kétszer rontjuk meg a saját gazdaságunkat, meg később meg még nagyobb problémák lesznek. Szóval valahogy így.
0: Igen, talán az kellene, nekem a kedvencem az, amikor azt mondja valaki, hogy ingyen volt. Na most azt mindenki olyan felejtse nincs. El, olyan nincsen, hogy azt valaki valamikor megvette, kifizette, igen. Átadta. Tehát, hogy olyan nincsen, hogy ingyen van
2: de,
0: valami.
2: De ingyen ölelés, az van.
1: Ja,
2: free hug, gyertek, az van, na, de az alapvetően van. Az ilyen pénzügyi dolgokban azért valaki a végén állja a cekket általában.
1: Meg kell kérdezzem, mert ez mindig ilyen, nekem ilyen örök témám, hogyha mondjuk a gazdaság, vagy a magyar gazdaság, és speciális a magyar gazdaság fölmerül. Miért hatalmas hazugság a rezsicsökkentés?
2: Nagyon röviden, azért, mert ad egyfajta támogatást, ugyanúgy a történet az, hogy ami a különbözet, azt az államkassa fizeti ki, tehát mi kifizetjük csak adóban.
1: De az államkasszát, azt mi termeljük, magyarul,
2: mi
1: rakjuk tele,
2: igen.
1: Tehát ha ő fizeti, azt igazából mi fizetjük.
2: Egyrészt igen, a másik nagy igazságtalanság az az, hogy egységesen adja mindenkinek, és hogy ha megbeszéltük korábban, az államnak az lenne a feladata, hogy a egyenlőtlenségeket, különbségeket, környezeti dolgokat kezelje, akkor pont az kellene, hogy specifikusan a szegényeknek adni valamilyen támogatást, akik mondjuk mondjuk létminimum környékén vannak, azoknak még kicsit több lehetőséget adni, és mondjuk a gazdagnak ne kelljen rezsicsökkentett, közpénzt támogatott fűtött medencéket fenntartani, hanem az fizesse ki a piaci árat. Tehát, hogy ez a másik ilyen igazságtalanság. A harmadik meg rövid távon az ilyen ásapkáknak van ilyen válságkezelő sztoria, hogy látjuk a geopolitikai helyzeteket, hogy hirtelen egy-két hónapra felugranak árfolyamok, ott szoktak azért a világban ilyet csinálni, de tartósan ezek torzítják az egész rendszernek a folyamatát. Gondoljunk csak a vízvezetékhálózatra, az áramhálózatra, egyszerűen nem fog fordítani a vállalat fejlesztésekre pénzt, mert egyszerűen nincs úgy meg a profitja, tehát hogy ez egy ilyen hosszú távú folyamat. Rosszabb lesz hosszabb távon sajnos.
1: És szerintem mi általában úgy gondolkozunk, hogy rövid távon vagyunk képesek, nem? Tehát, hogy mondod, hogy például a skandináv országokban rendszeresen szavazzák meg maguknak az állampolgárok az adóemelést. Mert tudják, hogy az adóemelés megszavazásával nekik egy szolgáltatás majd jobb lesz egyszer. És olyan, mint hogyha mi, ugye annyira bizonytalan volt szerintem a létünk már az előző rendszerekben is, meg tényleg az rendszerváltás előtti időkben, hogy egyszerűen nem tudunk azzal mit kezdeni, ami nem ott van az asztalunkon. Egyszerűen nem tudjuk azt elképzelni, hogy ami nincs ott a zsebembe, amit nem eszek meg, amit nem tulajdonlok, hogy nincs a papíron a nevem, akkor az nem az enyém, és hogy az is az enyém lehet igazából. Tehát, hogy azzal nem tudunk mit kezdeni, hogy nincs valaminek gyors hatása, hanem hogyha hosszú távú folyamatokra kell várni, vagy annak a végeredményére, akkor ez valahogy nálunk nem üti át a dolgokat, a falat.
2: Abszolút, tehát ez amit ma megeszek, az enyém című logika. Ó, ez
0: nagy
2: megy.
0: Kedvencem.
2: Nagyon megy.
1: És ez nagyon megy a hotel reggeliknél. Hogyha valaki hotel reggelizett már ilyen igazi magyar emberekkel, majd nézzék meg egy házszor fordul hány tányérra.
2: Igen, mindent kétszer-háromszor, és még a zsebbe is becsúsztottunk egy kis kiflit, tehát sajnos van egy ilyen történet. Tehát, hogy alapvetően ez, hogy adóemelés, meg hogy mi hogy függ össze. Nyilván ezt tanulni kell. Az alapja a bizalom. Tehát most azért azt is megértem magyar társadalomban, hogy voltak azért olyan kormányaink, így nem is olyan régen ezelőtt, hogy nem annyira bíztál benne. Tehát nem szívesen fizetted be az adót, mert azt láttad, hogy nem arra célra megy. Uh-huh. Csúnyában fogalmazva elmismásolták, elvitték. Nyilván olyat nem mondok, amit aztán jogilag lehet számon kérni, hanem majd ezt a bizonyos hatóságok ellenőrzik.
1: Biztos vannak országok, ahol loptak is ebből. Nem tudjuk, lehet, biztos
2: nem
1: van
2: tudjuk, valahol történt egy ilyen, de hogy ez egy ilyen bizalmi kérdés is. Tehát, hogyha azt látod a hatalmi vezetőkön, hogy alapvetően jó szándékúak, és nem akarnak lopni, akkor ez egy nagyon lassú folyamat tud lenni, de kezdhetjük kicsibe is, tehát mondjuk egy utcaközösség, társasház, önkormányzat, tehát hogy alulról, amit így beszéltünk, hogyha ott elkezdjük fejleszteni szabadság kis szigeteit, akkor egy jobb ország lesz majd egy 5-10 év múlva.
0: Kedden lesz lakógyűlésünk, ne is mondd.
1: Azt hittem, hogy meghívod.
2: Meghívom,
0: gyere,
2: ezt.
1: Magyarázd már el, légy
2: szíves, nekik is. Azt mondja, már pedig nem lesz semmi Ákos.
0: Az a miénk. Nálunk ez 25 lakás, társaság, ott meg a szelektív hulladékgyűjtés se nagyon érti mindenki. Abszolút, tehát, hogy ott az a baj, hogy itt ilyenek. Mert egyébként ennyire nem vagyunk pénztudatosak, vagy gazdaságilag nem is gondolunk ebbe bele, mi magyarok, hogy ezt így mondjuk a tényleg azt, amit a Dani mond, hogy azt, amit látjuk, hogy van 5000 forintunk, és akkor ebből kell nekünk minél többet venni esetleg, és akkor itt visszatérve megint arra, hogy romlik a minősége valaminek, mert hogy olcsóbban van, mert hogy az állam beleavatkozott, akkor nem az van, hogy akkor veszek valami egészségeset, hanem akkor veszek valami párizsit, mert az olcsóbb.
2: Igen, azért ketté bontanám a kérdést. Nyilván sajnos nagyon sok ember van létminimum közelében, vagy létminimum alatt. Uh-huh. Ezeknél teljesen logikus túlélési stratégia, hogy az 5000 forintból megveszi a rossz minőségű, de nagy mennyiségű ételt, hogy felmaradjon. Csak azért mi is tudjuk azt, hogy a mercivel, meg a jakta lévő emberek ugyanúgy oda megy az ingyenes virágosztáshoz elhozni azt a pár dolgot, tehát sajnos ez azért nem az a jellemző, hogy csak a szegényeknek ez a mentalitás, hanem azért a teljes társadalomra ez úgy megvan, hogy inkább akkor még egy kicsit add ide, meg ha ingyen van, az de jó lesz, tehát hogy kell egy kicsit edukálni, de azért azt nem szabad szem előtt tartani, hogy van egy alsó társadalmi réteg, akinek meg ezek túlélési stratégiái, tehát hogy azért vesz annyit, mert nem tud más tenni, tehát hogy ott inkább nem kulturális a kérdés, hanem szociálpolitikai.
0: Ha mondjuk ez mától megváltozik, mennyi idő kellene nekünk, hogy tényleg így generációk halljanak meg, ez furcsa hangzik, de hogy múljanak el, vagy hogy a gondolkodás másod legyen, mert az, én szerintem most egy 70 pluszost nem fogsz tudni meggyőzni arról, hogy ő neki ez így jobb lesz, hogyha ő több adót fizet.
1: De beszéljük el, tehát általánosabban beszéljünk, ne szó szerint mondjuk el, hogy kinek kell még meghalni ezt.
0: Ja, nem hülye.
1: Ne kezdjük el felsorolni.
0: Jó, igen. Akkor mondom.
2: Van egy ismerős, aki így felső szokta sorolgatni, ki, hogy merre, és mennyire jobb lenne a világ, ezt a végén én tudom, csak neki kéne ott maradni. Szóval van egy ilyen sztori. De hogy mivel lehet az időseket meggyőzni, az unoka, a gyerek, a család, hogy jobb jövő legyen. Tehát van egy ilyen alapvető vágya az embereknek, hogy a fiának, lányának, unokájának kicsit jobb legyen, mint neki volt. Tehát ilyen téren lehet azért eredményeket elérni, és azért nem mondanám azt, hogy így teljes idős generáció így gondolkodik, hogy jól vagy rosszul, mert ott is vannak már nagyon jó szemléletű progresszív emberek, akik azt mondják, hogy na, az unokám miatt akkor óvom a környezetemet, picit, akkor egy kicsit akkor próbálok neki segíteni. Szóval ezt tudom mondani, de nyilván idő, tehát hozzák mondani, ez ilyen évtizedes dolog, hogy egy uh-huh. társadalomnak a...
0: De gazdaságilag, én ezt inkább gazdaságilag kérdeztem, tehát így Magyarország, mint olyan, mikor tud kijönni...
2: A bajból.
0: Igen.
2: Igen.
0: Hogyha
2: hát sajnos itt kicsit türelmesnek kell lennünk, mert azért itt a politikus azt mondja, hogy most hazajöttek az Európai Uniós pénzek, tehát ezek sokszor papíron vannak, de mire a gyakorlatba átjönnek ezek a mechanizmusok, számlák, stb., de azért meg egy-két év kell, hogy úgy beinduljon a gazdaság, meg nagyon fontos figyelnünk a jelenlegi vezetést, hogy mennyire tartja magát, tehát alapvetően jó szándékúnak gondolok egy-két tevékenységet, tehát a vasútépítés, stb., hogy mennyire tarthatóak ezek a pályák, és akkor abból már ki lehet azt következtetni, hogy egy-két év múlva akkor hova fogunk előre jutni, de én azt tudom mondani, hogy pár éven belül...
1: Zalaegerszegig, tudod?
2: Igen, Zalaegerszeg, vagy most a Félegyházát, most a 4 évig most a vonatpótló buszok ide-oda fognak menni ma januártól.
1: Talán embert jutatunk Ceglédre.
2: Igen, embert jutatunk Ceglédre, de utána amúgy beígértek egy 160 km/h két sínt Szeged Félegyháza közé, de ez egy 4-5 éves táv. Szóval most így példaként mondtam, hogyha ilyen infrastruktúra azért 5-10 évek kellenek, a gazdaságban szerintem 1-2 éven belül, ahogy az Európai Uniós pénzek bejönnek, és mondjuk nem történik még nagyobb baj itt a globális problémák, hogy 30-szoros, stb., akkor beindult a magyar gazdaság szekere. Uh-huh.
0: Tehát, hogy... Nagyon sok tartozásunk van még?
2: Állami szinten? Aha. Hát sajnos igen, de ezt is szét szeretném bontani, mert hogy itt most arról is voltak itt pletykák a nyáron, hogy az új kormány is vett fel hitelt, tehát hogy attól függ, hogy milyen a hitel. Ha te arra veszed fel a hiteledet, és itt is egy kicsit ilyen edukációs dolog, hogy ha arra veszed fel a hitelt, hogy hozzak egy behozott BMW-t meg, és közben üres a hűtő, és akkor fizetem utána az adósságot, vagy így működött egy korábban nem is régen még regnáló hatalom, hogy mutogatta ezeket a dolgokat, vagy elsinkópálta. Ha a másik oldal, hogy arra veszed fel a hitelt, hogy beruházzál, hogy később mondjuk nagyobb legyen a gazdaság termelékenysége, vagy sikeresebbek legyenek a magyar vállalatok, akkor a növekedés százalékpontja, vagy százalék az magasabb lesz, mint a hitelnek a kamata. Szóval ez nem mindegy, hogy mikor vesszük fel, és most az új kormányzat azért is vette ezt fel, mert az Európai Unióból bejövő pénzeket meg kell előlegezni. És azért kell még várni egy-két évet, hogy jöjjenek vissza egyre jobban ezek a pénzek. Tehát, hogy ez kicsit ilyen tervezés. Tehát ez az, ami hiányzik sokszor.
0: Igen, az előrelátás.
2: Igen.
1: Mondjam?
0: Dániel, nem tudom, hogy te...
1: Mondok egy időjárást.
0: Akarunk még kérdezni, vagy elengedjük a Gyurit?
1: Persze.
0: Kérdezünk meg. Jó, akkor légy kedves maradni, és akkor Dániel mond nekünk egy időjárást, mely imádja.
1: 19 fok lesz a maximum hidegfronti hatás. Ez lesz ma felhős idő.
0: Mondtam, hogy imádja.
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
3: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
4: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
3: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
4: Most mi számítunk rád? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
3: Néhány perc, amivel sokat segít.
4: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
3: Most te jössz, Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stopp Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online kresszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stopp Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stoppautósiskola.hu.
6: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
7: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
2: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
3: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
4: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel.
5: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
6: Különleges ajánlatok várnak rád a szegedi és a hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
7: Idén 60 éves a Contitec Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
8: Citroen családi hét a Szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged, Kávária Sugárút 83-85.
9: Ez reklám volt.
10: Millió forintot gyűjtött össze a Matrix közhasznú alapítvány a Duchenne-féle izomsorvadással küzdő Mirkónak az adó 1%-os felajánlásokból. A szegedi Mirkó gyógyulására létrehozott alapítvány számlájára egy adminisztrációs hiba miatt nem tudták ugyanis fogadni az adó 1%-okat. A 20. században is előfordultak nagyon száraz nyarak, de az idei az elmúlt 126 év legsúlyosabb a szája volt. A Hungaromet ZRT azt írta, nem csak az évszak volt extrém száraz, de a megelőző fél, illetve egy év is. Magyarországon 1901 óta a legszárazabb és a második legmelegebb volt 2026 nyara. És végül Samuel L. Jackson szerint Nick Fury visszatér az Avengers Secret Wars-ban. Jackson ugyanakkor nem árult el részleteket a szerepéről. Mint mondta, a Marvel mindössze annyit közölt vele, hogy szerepelni fog a filmben, így azt sem tudni, mekkora jelentősége lesz Fury visszatérésének a történetben. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Köszi Ági, közben kaptunk itt korábban még egy SMS-t közlekedéssel kapcsolatban, ami annyit írt, hogy jó lenne, ha felkapcsolnák a villanyt, illetve használnak az indexet is.
12: Hát. A forgalom egyébként jelentősen enyhült a városba vezető utakon és az Algyi úton van még azért torlódás rendesen, de például a Makai út és a Szőregi út egészen jól járható lett, és hogyha jól látom, akkor a Székelysor, tehát a belváros környéke is kezd egy kicsit felszabadulni a nyomás alól, úgyhogy kezd minden jól közlekedhető lenni.
11: Így van, egyelőre lehoztuk a hetet különösebb ékszer nélkül, úgyhogy mindenki beírhat magának egy piros pontot.
9: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
11: Na, beszélgetünk még itt gazdasági ügyekről. hamarosan, előtt azonban zenélünk.
12: Stacy Orico, ha így kell ejteni, és a Stark, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Mega 6 perc múlva 8.40. Vagy ennyi, 10 perc múlva 3.9.

0: Ez ott aztán jó reggelt kívánunk mindenkinek. 2 perc múlva 8:40, nem tudom, hogy ez...
1: Jó, ez így. És Vida György a vendégünk, közgazdász. És igazából az állam beavatkozásáról beszéltünk a magyar piacokban, hogy ez miért rossz igazából. A másik kérdés, mert hogy azért messzire visznek ezek a témák, hogy ugye nagyon sokszor volt ez a poén, hogy London a második legnagyobb magyar város. Olyan mértékű elvándorlás volt az utóbbi években, hogy ez az elmúlt 16 évre volt jellemző egyébként, vagy már előtte is jellemző volt, ez nyilván nem 56-ra gondolok meg a diszidásra. Tehát az elvándorlás az mennyire jellemző, és hogy ennek elég erős gazdasági okai vannak, ugye? Tehát, hogy nem arról van szó, hogy azért megyek ki Londonba, vagy bárhol máshova dolgozni, mert én nem akarok a családommal találkozni csak havi egyszer, vagy kalandvágyból, vagy fél évente egyszer, hanem egyszerűen azért, mert nem tehetem meg azt, hogy itt éljek.
2: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy tulajdonképpen logikus a történet, hogyha látsz egy társadalmat, hogy hova fut, és te fiatal vagy, és mondjuk még látod magad előtt, hogy mit szeretnél létrehozni, van egy ilyen döntés, hogy jó, akkor én elmegyek, és próbálok többet keresni. Hát mi volt a fő indikátora ennek? Tehát tulajdonképpen már azért 2010 előtt is volt egy ilyen hullám. Az első hullám az Európai Uniós csatlakozás, hogy ott a határok lazultak, utána volt egy ilyen szabályozás feloldás, hogy bátran lehetett munkát vállalni sok helyen, és akkor ez egy ilyen hullámszerűen kell elképzelni. Összevetve a kelet-európai országokkal azért szerencsére a magyarokban van még az egy ilyen identitás tudat, tehát nem olyan súlyos a helyzet, mint mondjuk Romániában, vagy mondjuk Baltikumban, de azért jelentős volt. Most gondoljuk be, egész Spanyolországon román vendégmunkások dolgoznak a földeken, meg Olaszországban, tehát azért nem olyan nagyon nagy volt a hullám, de azért a magyar gazdaság szempontjából ez is jelentős volt, hiszen az nem itt fogyaszt, nem itt
0: adózik,
2: kint van, esetleg öregkorában visszajön, az mondjuk nem lenne rossz, de hogy a lényeg az egészben inkább az, hogy nem az van a baj, hogy kimegy külföldre, hanem hogy miért megy ki. És a magyar kimenetel nem mennyiségi volt érdemben, hanem minőségi, tehát a tehetséges, kreatív emberek mentek ki, akik azt látták, hogy nem tudnak itt vállalkozni, egyről kettőre jutni, mert ahogy beszéltünk, ha nem tudsz tervezni, akkor nem tudsz utána fölépíteni egy vállalkozást. És hova tovább, ha meg sikeres vagy, és akkor azt láttad, hogy valaki szólt egy ilyen függöny mögül, hogy légy szia, add el a vállalkozásodat féláron, akkor ebből azt mondtad meg, hogy akkor kimegyek külföldre, és akkor nem akarok ezzel azonosulni.
1: Én azt hittem, hogy a magyar identitás tudatról úgy beszélsz, hogy aki kimegy külföldre, az is szidja a bevándorlókat, nem?
0: Az igen, egy jellemző magyar szokás.
2: Nem csak magyar, lengyel is megvan ez, de ez egy kelet-európai, ez a posztszovjet térségnek egy ilyen sajátossága, hogy hát nem, hogy már elveszik a munkát, tudod.
1: Úgyhogy én is elvettem valakitől a munkát egyébként, de ez már csak tényleg részletkérdés. Van még egy kérdésem, ne haragudj, hogy ezt hagytam a végére, de hogy egy gyors szummázás. A bokros csomag jó volt, vagy sem?
2: Nagyon röviden azt mondom, hogy szükségesen kellett megcsinálni, viszont társadalmilag, szociálisan szerintem problémás volt. Tehát, hogy nem nézték meg ezt a társadalmi különbségre levő hatást, tehát a bokros az nagyon jó közgazdász, de szociálisan nem annyira érzékeny. Tehát lehetett volna jobban is. Tehát lehetett volna jobban is csinálni, de nem volt más kiút. A pénzügyileg annyira gatya volt a helyzet, hogy egyszerűen vagy ez, vagy a csőd. És akkor Görögországot nézitek, ha aki csődbe ment, 10 évig nyögi, vagy 15 évig azt, hogy nem tud visszatérni oda, volt. Szóval kellettek úgymond kiigazítások, de szociálisan érzékenység az úgy elmaradt, hiszen én is azért 3 gyerekes családban voltam, és hogy kb. Mindig havonta kell bizonygatnunk, hogy vagyunk 3-an, tehát hogy nagycsaládosok vagyunk. Szóval a szociális érzékenység oldalról tudom kritizálni, de közgazdaságtan szükséges volt.
0: Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és ezeket így elmondtad, így hát szóval... kicsit így mindsetben
2: jobbak. Én is köszönöm.
1: Szóval szoci vagy.
2: Semmi gond. Nem, én sem.
1: Semmi gond, ez egy szabad rádió, bármit lehet mondani.
2: Bármilyen, centrum, minden ott
1: minden van. Teljesen, minden teljesen,
0: amit akarsz.
1: Én középen vagyok liberális, köszönjük ennyi. Szépen, hogy itt minden voltál.
0: Köszönjük szépen, hogy jöttél.
1: Köszönjük a beszélgetést.
0: Köszönjük, várunk máskor is, hogyha bármi ilyesmi van. No, nálunk pedig érkezik a Nem hiszek. Ez tökéletes ide.
1: Bye Alex és a Slep, valamint Nagy Bogi, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Meg, amíg mindig.

0: Na kérem, Valáson, péntek van, úgyhogy ezerféle fajta program közül tudunk válogatni.
1: Így van, és hogyha valaki még az előző témához kapcsolatban nem értené, hogy miért nincs még kolbászból a kerítés, azért, mert még csak most ízlalják a disznót.
0: Így van, na, illetve a kerítésben lesz a kolbász.
1: A kerítésben lesz a kolbász, aztán azt a disznót még le kell vágni, földolgozni, így még megisszuk a pálinkát és utána.
0: No, Grand Caféba este 8 órás kezdéssel a legjobb rap turné, Cet, Omlás, illetve nekem nagy kedvencem Mulató Asztékok is fellépnek ma.
1: Na, a Bárkában lesz 22 órától a Pandaha DJ Live Set, gondolom Pandaha vagy Pandaya. Attól függ, hogy az a panda a spanyol-e.
0: Na, nem
1: ez fog történni. A Bárkában, valamint a Sander klubban Contigo Sander, és a DJ pedig Kambó lesz.
0: Kis színházba este 7 órát.
1: Ja, és bocsánat, Vajkis Bounce. Bocsánat, majdnem, hogy megsértődjön valaki.
0: Jó. Kulcskereső kis színház este 7 órás kezdés. És akkor mondok egy mozit is. A Mommy Blue című filmet tudjátok délután 16-20-as kezdéssel megnézni a belvárosi moziban. Még mondjuk a Fjordot, amit mondjuk egy egyszeri vetítés, ez még egyszer, még lesz, én is beférek oda. Balázs Béla teremben 6-os kezdéssel
1: kezdődik. És ha valaki csajoskodna, akkor a Cinema City-ben megteheti. Csajos hétvége 13:40-kor.
0: Kedves egészségünkre.
2: Támogatta a Pingvin Patika. Partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: Rita órát hallottuk itt a Rádió 88-ban, közben pedig ráúszítottuk itt a rendszert a nyertesekre, vagy hívják ezt? A jó SMS küldőkre, bocsánat.
1: Így van, mert hogy három nap helyes válaszait összegeztük. Mindenki, aki helyes választ küldött, az benne volt ebben, tehát nem mind a három nap kellett helyes választ küldeni, tehát nem a három helyes válasz küldő nyer, hanem hogy egyesével játszott mindenki per nap.
0: Rendesek vagyunk.
1: Jó, és a triplázó mini bérletet lehet nyerni, ezt a Süli Robin már be is hozta nekünk, itt van nálunk.
0: Így van. Anita itt van velünk a vonalban. Halló, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Csak azért hívtunk, mert az a két bérlet a tiéd.
2: Nem mondjátok rá,
0: Gratulálunk, szép munka. Mind a három nap küldtél SMS-t, vagy csak ma, vagy tegnap előtt, vagy mikor volt az a SMS?
2: Mind a három nap küldtem.
0: Na, ez az. Ez mind a három jó volt szerinted?
2: Azt gondolom, igen.
0: Akkor jó van. Oké, ezt elfogadom.
1: Ez azért jó, mert akkor mind a három nap hallgatott.
0: Így van.
1: Ha valakit most felköszöntenél, akkor ilyen szerencse sorozatot van, most küldj SMS-t, és akkor a Dávidnál majd lehet tortát nyerni.
0: Így is van.
2: Jó.
0: Maradj vonalba, és akkor mindjárt megbeszéljük, hogy ott tudod átvenni ezeket a csodás bérleteket. Jó, gratulálunk.
2: Jó. Köszönöm szépen még egyszer.
1: Gratulálunk. Hello.
0: No, és akkor megjött a Dávid. Hello, férfi. Várj, már miért nem szóztál? Ja, mondd még egyszer?
3: De hangosabban kell kiabáljak, biztos, egészen biztos vagyok ebben.
0: Ennyi kezem nincs már az összes gombot megnyomkodni. Szevasz!
3: Sziasztok! Hello,
0: felkészültél akkor csodásan erre a jó hétvégére, mi most jön?
3: Hát fel a hétvégére, még egyelőre nem, még a következő 4 órára. Én ilyen darabokra bontom a péntekemet, tudod, hogy ne érjen olyan sokszerűen az, hogy hétvége jön. Tehát erre fel kell azért készülni.
0: Jó van akkor. Igazából nem is voltam kíváncsi arra, hogy mit válaszolsz.
1: Az a durva, hogy szerintem vannak emberek, akiket már 6 óra óta nem érdekel, hogy én mit válaszolok és mire.
0: Ez is igaz. Jó, akkor mi elmegyünk, neked is csippant a telefonod?
3: Igen.
0: Jó van, akkor most már vidám hétvégéd lesz, megkaptad a fizetést.
3: Ja, akkor megyek én is.
0: Gyere velünk, mi sem megyünk, se jóval. Szervusztok mindenkinek, jó hétvégét kívánunk, hétfőn jövünk sokkolni mindenkit újra.
1: Hétfőn jövünk, további szép napot.
0: Puszi, szervusztok.

0: Major Lazer és a Light It Up itt a Rádió 88-ban. A Hello Szeged a következő 4 órában ma is veled. Az időjárásra ránézve pedig maximum ilyen 19-20 fokokat mérhetünk. Felhős lesz a mai napunk legnagyobb része, szóval érdemes így készülni, hogyha most indulsz valahova, akkor egy plusz réteg azért még elkél, talán 16 fokot lehet mérni a napfény városában. Jönnek a friss hírek, információk és a Hello Szeged is rajtól, tehát én Bürgés Dávid vagyok.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőségképviselője.

0: A mesterséges intelligencia és az oktatás kapcsolatáról tartottak workshopot Szegeden a Csongrád Családi Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A résztvevők egyebek mellett külföldi példákat is hallhattak arra, hogyan változhat a felsőoktatás az AI-nak köszönhetően. Emellett a mesterséges intelligencia vállalkozásokba való bevezetése is szóba került. Gyenizse Pál, a szoftveripari innovációs plusz klaszter vezetője elmondta, az AI használattal megnövekszik a szoftverfejlesztők hatékonysága, de a hatásai az informatikai iparnál jelentősen tovább nyúlnak.
1: Nyilván mindennek az egésznek az alfa és omegája a képzés, mind a informatikai szakmával kapcsolatos képzések, mind pedig az AI-jal történő képzés. Gyakorlatilag mindenütt mindenki munkahelyén, magánéletében, szórakozástól kezdve szoftvereket használ. És nyilván az, hogy ezekből sokkal több fog előállni a jövőben, az biztos, hogy megváltoztat nagyon sok mindent.
0: Hamarosan lezárul a távhőrendszer bővítésének második üteme és a hozzá kapcsolódó hőközpontok kiépítése Mórahalmon. A délmagyar.hu azt írta, a fejlesztés a közfeladatokat ellátó intézmények fűtését szolgálja, a város pedig hosszabb távon a teljes belterületi intézményi hálózatot szeretné összekapcsolni. Nógrádi Zoltán polgármester elmondta, 9 új hőközpontot ad át a város. A beruházás részeként további 1,5 kilométernyi új távhővezeték is épül. Elutasította a bíróság Búzs Balázs a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökének szabadlábra helyezési és enyhébb kényszerintézkedés iránti kérelmét, így továbbra is letartóztatásban marad, legalább október 25-ig. Búzs Balázst június végén tartóztatták le. A büntetőeljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt folyik. A vád szerint az NKA forrásait Hankó Balázs korábbi miniszter irányításával jogellenesen a 2026-os választások kampányköltségeinek fedezésére és a kérelmezők személyes céljaira fordították, több mint 17 milliárd forintnyi támogatást osztva ki érdemi elbírálás nélkül. És végül úgy hajtott az autójával egy nő Budapesten az Üllői úton, hogy közben egy férfi a motorháztetőn kapaszkodott. Az akciófilmbe illő jelenet egy koccanással kezdődött, a nő autója egy taxi hátuljának ütközött. Ezután a két sofőr félreállt, hogy megbeszéljék az ügyet, azonban a nő hirtelen visszaszállt a kocsijába és gázt adott, a taxis pedig belekapaszkodott a motorháztetőbe. Több mint 100 méteren átmentek így, majd egy mellékutcába kanyarodtak be. A szemtanúk pedig rendőrt és mentőt hívtak. A rendőrség közúti veszélyeztetés miatt indított eljárást. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Csongrádi Sugárúton autózva találkozhatsz kisebb balesettel, kifelé a városból pedig az Algyói úton vagyunk többen. Erről szóltak hallgatóink korábban, hogyha te is látál valamit, akkor jöhetnek a jelzések. 32998888 itt csörgetheti a stúdiónk, hogyha pedig az M5-ös autópályán hajtasz Budapest felé, akkor már ott fente Búcsa és az M0-as autó csomópontja között új terelés épült ki, emiatt a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható egy kicsit nagyobb torlódásra kell itt is készülni talán. Hajts óvatosan, jó utat!
2: Támogatta a Creators nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
3: Ma is köszöntjük a születésnaposokat, az Ozsan Áruház Csokis Kekszes Tortája és a Jate Klub páros belépője a most szombati Random Trip koncertre is majd egy szerencsés ünneplőnkhöz kerül. Most pedig Jennifer Lopez és David Guetta közösét indítom, hogy jól beinduljon a meló is, ez már a Save Me Tonight.

0: hangosítottad?
1: Énekelted?
0: Keressük az életünk zenéjét! Rádió 88 online zenei teszt a radio88.hu oldalon.
1: Rádió 88, az

0: Sonic zenéje szólt, ez volt a Sky itt a Rádió 88-ban, 9:50 előtt járunk pár perccel, most pedig a maradék megmentés témakörére repülünk rá ismételten, csak a mai ajánlás szerint a krumplipürét hasznosítsuk fel, mielőtt kidobnánk. Ne melegítsük fel újra köretnek, inkább készítsünk belőle krumplis pogácsát. Keverjünk hozzá tojást, lisztet, és ha van otthon egy kis reszelt sajtot is akár. Gyúrjuk össze, formázzuk meg a kis pogácsákat és süssük aranybarnára, egy kis tejföllel vagy akár magában is, remek uzsonna, a maradék köretből pedig már is új étel lett, na hát akkor kiváló maradék megmentést, én pedig játszok egy nagy klasszikust, újra gombolt verzióban érkezik 2018-ból a Dancing in the Moonlight.
1: Támogatta a nagy áruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyere.

0: Nash és a Stop the Wedding itt a Rádió 88-ban. Nem sokára pedig némi nyári hangulatot szeretnék csempészni a szegedi munkahelyekre. Érkezik ugyanis a Well Hello első nagy dobásai közül az egyik. A rakpart már előkészítve, mindjárt ezt énekeljük együtt, mutatom. 88. Ennek a srácok is, de azonnal Post Malone és Morgan Wallen közösével folytatjuk. I Had Some Help. Nem sokára program lehetőségeket is hozok, illetve a születésnaposokat is köszöntjük. Maradjunk együtt!
1: Kisrácként is benne voltunk a játékban.
2: És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket.
1: Amikor én még kisrác voltam.
3: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
1: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban,
2: és nyerj családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
3: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház. A felejthetetlen pillanatok helyszíne.
2: Mi kell egy menőházi bulihoz? Jó arcok, jó hangulat és egy világsztár DJ.
3: A Rádió 88 és a Klub 88 most szombaton elhozza Topikot.
2: Vár Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
3: Topik mixével. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Különleges ajánlatok várnak rád a szegedi és a hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
5: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszainknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
7: A régóta nem működő mikro, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vagy színes akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
8: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
9: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10 000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
11: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
12: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
13: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Ficko! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mango! Pupá! kutyák?
14: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobil Bankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
15: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024.sshomedesign.hu.
16: Figyelem, jövő építők! Kíváncsi vagy, hogyan lesz egy tervből valódi ház? Érdekel a 3D tervezés, a robotika vagy a legmenőbb építőipari technológiák világa? Akkor ott a helyed az Építsd a Jövőt Fesztiválon, október 21-én a Vedresben. Próbálj ki izgalmas szakmákat, vegyél részt interaktív bemutatókon és fedezd fel, milyen karrier lehetőségek várnak rád az építőiparban. A Déri, a József Attila, a Móravárosi és a Vedres Iskola látványos programokkal készül. Modern technológiák, kreatív kihívások és a rengeteg élmény egy helyen. Két turnusban várunk. 8.30-tól és 11.30-tól a Szegedi SC Vedres István Technikumban. Ne csak nézd a jövőt, építsd is! További információ és regisztráció www.szakképzésszeged.hu. Építsd a Jövőt Fesztivál, ahol a szakmák életre kelnek.
3: Ez reklám volt.
0: Ma délután 5 órától és este 7 órától a Candlelight művészei gyertyafény mellett a Queen és az ABBA legjobb dalait szólaltatják meg, de este 9 órától Hans Zimmer legjobb dalai is majd fókuszban lesznek. Este 7 órától a Szegedi Csillagvizsgálóban péntek esti csillagászatra várják az érdeklődőket, a Nagy Színházban 6 órától pedig indul majd a Marica grófnő. De bulizhatunk is a Burger Blues and Beer Festen, Újszegeden már délután 3 órától elindul a program kavalkád, illetve itt lesz majd a latin tánc est a Number One-ban este 8 órától. Jó szórakozást!
3: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bár.

0: Katy Perry legújabbja 3-4-10-hez közeledve, ez volt a Watch It Burn a 88-ban, most pedig a születésnaposokat köszöntjük.
1: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap születeje a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Furák Jánosné Piroskának, Gabriellát is köszöntik a 20. alkalmából, és Csávás Boglárkát is, Macák Antalné, Marika, Kovács Ferenc és Antal Andor is ma ünnepelnek, Szilvi is ma születésnapos, illetve gratulálunk Kovács Vikinek, Pap Mihálynak és Virág Melittának, Körmöci Tibor, Priblickiné Gémes Zsuzsanna és Hoffman Péter is ma ünnepelnek, Gránisné Kerekes Szilviának is boldog születésnapot kívánunk, ahogy Borovisné Kis Ilonának, Somodi Ricsinek, Domokos Dávidnak és Tordói Dánielnek, Antal Andor és Pap Mihály is ma születésnapos, illetve itt van egy üzenet előttem, amelynek megcélzottja elviszi az Osanáruház csokis kekszes tortáját, illetve a Jate Klub páros belépőjét a most szombati Random Trip koncertre. Az üzenet pedig egészen korán 6 óra után érkezett, és így hangzik: sziasztok, a születésnapi játékra szeretném nevezni a sógornőmet, Mártát. Nagyon sok boldog születésnapot kíván neki a család, megkaptam a számát is Mártának, ez 080-asra végződik. Na hát akkor neked nagyon sok boldog születésnapot kíván a 88, ahogy persze minden.
1: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88, az életünk része.
0: A folytatás is tele jó szegedi kedvencekkel. Korábban ígértem egy Velhello dalt és néhány nyári pillanatot és gondolatot. Na, ennek most jött el az ideje. Itt a Rakparton 88.

0: Veled a Rádió 88, ma is a munkaidőt közben és a Hello Szeged, és hogyha már így megemlítettem ezt a 8 órát, amiből nagy része még vár ránk ma, akkor ebben az időszakban egy dal csak egyszer játszunk le, nincs ismétlés, és hogyha te is szeretnél ehhez hozzátenni és a legjobb dalokat hallgatni a munkahelyen, akkor érdemes kitöltened a Rádió 88 online zenei tesztjét, ami még mindig elérhető a radio88.hu/zene oldalon. Ránéztem az időjárásra, az ősz, köszöni szépen, jól van, egy picit ősziesebb arcát mutatja nekünk ma, hideg front is érkezik, illetve 19-20 fokokra készülhetünk ma a városban, egy picit érdemes rétegesebben öltözködni, pláne hogyha mostanában indulsz el valahova. Jönnek a hírek!
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
3: Dani!
4: Kedzo! Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
5: Egy hospicház létrehozásáért dolgoznak Szegeden, hogy a gyógyíthatatlan betegek és családjuk méltó, szeretetteljes és emberközpontú támogatást kapjanak. Ehhez egy fenntartható, korszerű, mintegy 20 beteg számára alkalmas intézményt szeretnének kialakítani, ahol a gyermekhospice ellátásnak is helyet tudnának biztosítani. Róna Sziki Benedek, a Szegedi Hospicházért Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a kezdeményezéshez szakmai és társadalmi partnereket, illetve a közösség támogatását is keresik.
6: Az alapoktól kell, hogy induljunk. Mi magunk számára 3 évet tűztünk ki célul, ez egy milliárdos beruházás. Viszont biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk találni azt a forrást, amit ebbe be tudunk csatornázni, így nem elrugaszkodott álom az, hogy 3 éven belül akár egy hospiszház álljon Szegeden és fogadja a betegeket.
5: Mecenatúra pályázaton nyert támogatást a Szegedi Tudomány Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Klinikai Gyógyszerészeti Intézete, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Kommunikáció és Média Tudomány Tanszékével közösen. Az egészségprojekt során olyan tartalmak készülnek, amelyek az egészségértés javítását szolgálja a lakosság körében. Egy éven keresztül szó lesz racionális gyógyszerhasználatról, egészséges életmódról, védőoltásokról, várandóságról, valamint a gyógyszerkutatások jelenéről és jövőjéről. Kattant a bilincs annak a két román férfinak a kezén, akik országszerte több mint 14 millió forint értékben loptak. Egy hódmezővásárhelyi ékszerüzletből két ékszertartó dobozt loptak el, csak ezek értéke meghaladta a 4,5 millió forintot. A tolvajok ezen kívül Pilis Csabán, Debrecenben, Zalaegerszegen is megfordultak, és Budapesten több ékszerüzletből is loptak. A módszerük minden alkalommal hasonló volt, egyikük bement az üzletekbe különböző ürügyekkel, elterelte az eladók figyelmét, majd értékeket lopott, társa pedig sofőrként segítette őt. És végül nagyon aggódnak a rajongók Céline Dionért, aki Párizsban lépett fel szerdán. Az énekesnő egy dal közepén megbotlott és elesett. Dion először egy ideig egy lábon ugrált, aztán végleg elveszítette egyensúlyát és elesett. Feltehetően a nadrágja lehetett az oka a dolognak, amely beleakadt a cipője talpába. Szerencsére az énekesnő az esés után rögtön magára talált és felpattant, de így is rengeteg rajongója aggódni kezdett érte. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A 47-esen autózva ellenőrzésre számíthatsz, a szokott helyen kint van a trafipaxit óvatosan, hogyha pedig Sándorfalvára autózunk ki, akkor a vasúti átjáró és az autópálya felhajtó között még mindig ott van a terelés, most éppen egy másik irányból kell megkerülni a mindent is, viszont érdemes még mindig figyelni az elkerítésekre és az ott lévő szakemberekre is természetesen. Budapesthez már szinte felérve az M5-ös autópályán, Ócsa és az M0-as autóút csomópontja között építette ki újabb terelést, a 22-es és a 30-as kilométer között hozhat ez főváros irányba. Némi torlódást, érdemes erre készülnöd, mi utat? A folytatásban is egy igazán színes zenei válogatás áll előttünk, illetve egy fontos dolgot is megemlítek majd, illetve visszatekintünk a reggel egy pillanatára. Előtte pedig a Coldplay és Burna Boy közös zenéjét is indítom. Itt a V-Pray, most a 88-ban. Ez a Hello Szeged!

Zókra vár némi akadály, mely szerint a Csongrádi Sugárút és a Kecskeméti utca környékén baleset történt, egy-egy sáv járható. Köszönöm szépen az információt, hogyha neked is van, akkor várjuk a híreket. 30-299-88-88, jó utat most Láncs Manilovis bolondos zenével, itt a Bios.

0: Egy dolog, ami szerintem mindannyiunknál jelenleg is dallamtapadást okoz, és ott motoszkál a gondolatunkban állandóan Hugh Jolly Melangel és a Moving to the Sun itt a Rádió 88-ban, és nagyon fontos, hogy ott motoszkáljon a gondolatunkban a Pink Október, vagyis a rózsaszín október kérdésköre, amely a mellenrák elleni küzdelem világhónapja, aminek legfőbb célja felhívni a figyelmet a betegségre, valamint a megelőzés és a korai felismerés életmentő jelenségére. Ezügyben pedig Gedzónál és Daninál is jártak, méghozzá dr. Nikolényi Aliz, az STE Onkoterápiás Intézet adjunktusa mondott néhány fontos dolgot ez ügyben.
1: A mammográfiás szűrővizsgálat az 2002 óta elérhető Magyarországon. A 45-65 év közötti korosztályon ők kapnak két évente szervezett keretek között meghívó levelet a vizsgálatra, és ennek köszönhetően, hogy a minden szűrővizsgálatnak, nem csak az emlődaganat szűrésnek az a célja, hogy a legkorábbi stádiumban, amikor még nem okoz tüneteket és panaszokat, akkor fedezzük fel a betegséget, mert ekkor több mint 90%-os a gyógyulási esély ezeknek a betegségeknek.
0: Nagyon fontos, hogy te is figyelj magadra, hogy minél több ideig együtt tudjunk rádiózni és hallgatni a jó szegedi kedvenceket. Mindjárt itt a One Direction, a What Makes You Beautiful már előkészítve, előtte pedig a népszerű magyar énekesnő, aki jelenleg az X-Faktor zsűri székében foglal helyet. Itt van Soler, és a Megtalálom.

munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Szed zenéje szólt, ez volt a Stay itt a Rádió 88-ban, és nem sokára hozok egy olyan dalt, ami lehet, hogy már akkor is veled volt, amikor mentél az egyetemre, vagy éppen mondjuk az első munkahelyedre. Utazzunk a 2000-es évekbe. Mary J. Blige-al, a Family Affair szól mindjárt. 88. Együtt jár majd a lábunk erre is, illetve az Imagine Dragons zenéjére is bólogatunk majd egyet. Arra azonnal a 88-ban, én Bürgés Dávid vagyok, veled ma is a munkaidőben a Hello Szeged.
1: Három után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go, neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, három után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy Dél-klíma. www.délklíma.hu.
5: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
6: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
8: Pepperoni Pizzeria és Biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek és az élet pezseg.
9: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
8: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
10: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónai Mirigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11. Hódmezővásárhely, Feketesas.
11: Különleges ajánlatok várnak rád a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
12: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizásért főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
13: Retinafotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba? Igen. A látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel, válaszd a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
14: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10 000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Beleférsz az első 15-be. Csoportos óráink az igényeidre szabva. Ha kell, felpörgetünk, keményen megdolgozunk, testileg lefárasztunk. Ha kell, ellazítunk, lenyújtunk, lelkileg feltöltünk. Csoportos edzéseinkkel várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
14: 3 rangadó, 1 bérlet. Vásárold meg a triplázó mini bérletet 10% kedvezménnyel, és szurkolj az OTP Bank Pick Szegednek 3 izgalmas meccsen Európa egyik legszebb arénájában. Jön a portugál Sporting, a dán GOG és a magyar rivális, a Veszprém. 3 meccs, 3 nagy csata. Hozd el a hangod, buzdítsuk együtt a kékeket. Triplázó mini bérlet 10% kedvezménnyel. Részletek a pickhandball.hu oldalon.
2: Ez reklám volt.
0: Egy-két gondolat, hogy megőrizhessük az egészségünket. A Kabai Patika szakemberei szerint a porckopás terápiájában a legfontosabb cél a fájdalom és a gyulladás csökkentése, valamint a mozgásképesség javítása. Az akut tünetek enyhítésére jól szolgálhatnak a vény nélkül is kapható nem szteroid gyulladás csökkentő tabletták, porok vagy a helyileg alkalmazható tapaszok és gélek. Azonban ezek használata kedvezőtlen mellékhatás profiljuk miatt 2-3 hétnél tovább nem javasolt. Helyettük hosszabb távon is jól tolerálható alternatívák a töményfa vagy a kurkuma kivonatát tartalmazó étrendkiegészítők, melyek jelentős gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásuknak köszönhetően szintén eredményesen használhatók az ízületi panaszok enyhítésére. Jó egészséget!
2: Támogatta a V-Stream Visszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

Mary J. Blige és a Family Affair a Rádió 88-ban, ma is veled a Hello Szeged, és ma sem lehet unatkozni a napfényvárosában, már délután 3 órától elindul az Erzsébetligetben a Burger Blows and Beer Fest. Fekete Jenő és Horváth Misi dúója is színpadon majd, illetve Tokás Tamás Blues Band este 7 órától érkezik majd fellépéssel. Latin táncestre hívják a táncolni vágyókat a Number One-ban este 8 órától, illetve feltekerhetjük majd a szőnyeget a Pult Partin, a Sandor Club-ban este 11-től, de karaokézni is várnak a Taka Café and Bar-ban, és a Neverlandings is itt lesz a Nyugi Kertben este 8 órától. Jó szórakozást kívánok a programokhoz! Érdemes elküldened SMS-ben nekünk a neved és a rádiószlogenét, nem sokára az I Love Szeged játékon nyerhetsz, ugyanis akár ezzel, én pedig most hozom a Tiesto és Evo Max közösét. Tomorrow!

vagyunk Szeged kedvenc zenéivel. Miért ismételnénk őket? 9 és délután 5 között egy dal csak egyszer szól a Rádió 88-ban. Rádió 88. Szeged kedvenc zenéi.

0: A svéd énekesnő és zenéje a Tattoo, amivel 2023-ban megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, ez szólt itt a Rádió 88-ban. Nem sokára 11 óra, ami egyet jelent azzal, hogy intul az I Love Szeged játékunk. Páros belépőt vihetsz el október 10-ére a szegedi öreg rockerek buliába, illetve a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása is a tér lehet. Küld el jelentkezésed, a teljes neved és a rádió szlogenét SMS-ben a 32998888-ra. Hogy pedig most indulsz el valahova, akkor érdemes jól felöltözni, ma nem lesz egyébként úgy összességében sem nagy meleg, 19 fokra, hidegfrontra és akár majd erősebb széllökésekre is számíthatunk. Most jönnek a hírek.
1: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg.
2: Játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töntsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán választ ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem, Szeged első paráskonyhája.
3: Hódmezővásárhelyen nyit cigány vendéglőt Ásós Géza. Az ország első cigány éttermének üzemeltetője közösségi oldalán jelentette be, hogy december 1-én nyílik meg a város új étterme. Ezzel párhuzamosan a piacon heti egy alkalommal nyitva tartó egységet bezárják. Ásós Géza elmondta, Békésen nyitotta meg az ország első cigány éttermét, majd további két városban terjeszkedett. Közben országos hírnevet is szerzett, hiszen számos fesztiválon, rendezvényen találkozhattunk vele.
4: Ugye eddig Hódmezővásárhelyen a piacon heti egy alkalommal főztünk, tálalókonyha volt, ahol igazából a tálalást végeztük, mivel ugye elég normális adagokról van szó, ezért nem volt kapacitásunk, nem volt lehetőségünk ott a helyben főzésre. Ez azt jelent, hogy december 1-ével fogja megnyitni a Hódmezővásárhelyi cigány vendéglő a kapuit.
3: Az Oliver című musicalhez keres gyerekszereplőket a Szegedi Nemzeti Színház. Olyan jó hangi adottságokkal rendelkező 9 és 16 év közötti fiúkat és lányokat várnak, akik szívesen kipróbálnák magukat egy nagyszabású zenés színházi produkcióban. Előnyt jelent a színpadi tapasztalat, valamint az, ha a jelentkező részt vett, vagy jelenleg is részt vesz a hangképzésben. Jelentkezni e-mailben lehet egy rövid bemutatkozással és egész alakos fotóval. A kiválasztott jelentkezőket castingra hívják, amelynek pontos időpontjáról és részleteiről e-mailben küldenek tájékoztatást. További részletek a színház weboldalán olvashatók. Minden jel szerint nem tudják elindítani az őszi képzést a felsőörsi Schneidberger Zenei Tehetségközpontban, mert a program finanszírozása ellehetetlenült, mindennapi működésük veszélybe került, mondta Schneidberger Ferenc a program alapítója. A 12 hetes oktatás október 19-én indulna, de még a kikérőket sem tudták elküldeni a kiválasztott tehetségek iskoláiba, nincs aláírt szerződés a tanárokkal, a személyzettel. A Nemzeti Tehetségközpont keretében 2015-től évi 140-150 millió forintos támogatást kapott a program, ám az elmúlt 3-4 évben a helyzet jelentősen romlott. Az elmúlt időszakban pedig már nem csak a hangszerekre és erősítőkre, de hegedű és gitárhóra sem volt pénz. És végül legalább 170 kiadatlan dalon csücsül Rihanna. Legalábbis legutóbb erről beszélt a TikTokon. Rajongói már 10 éve reménykednek abban, hogy egyszer új lemezzel rukkol elő az énekesnő. Habár azóta jelent meg egy-két dal a különböző filmes projektekhez, de legutoljára 2016-ban adott ki albumot. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ha a csongrádi sugárúton autóznál, vagy arra felé vennéd az irányt, akkor érdemes kicsi plusz menetidővel számolni, ugyanis korábban baleset történt ott a Kecskeméti utca környékén. Egyes sáv járható, ezt tudtam meg hallgatóinktól, hogyha neked is van híred, akár innen, akár máshonnan, akkor várjuk azt. 32998888, csörgesd a stúdiónk, vagy küldj SMS-t, és segítsünk együtt az autózóknak. Jó utat!
2: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
0: Nem sokára indul az I Love Szeged játékunk, kettő nyereményt is elvihetsz, páros belépőt október 10-re a szegedi öreg rockerek buliába, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását. Küld el a neved és a rádió szlogenét SMS-ben, én pedig küldöm most a Do You Think I'm Sexy-t.

0: Leon az Eggs és a Star Walking a 88-ban, és érkezik már is az I Love Szeged játékunk sztárja. Hallgatunk a vonalban mindjárt.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: a ma egyébként névnapját ünneplő Dénes. Szia!
3: Hello, sziasztok! Üdvözlöm a Rádió 88 hallgatóit!
0: Hát nagyon boldog névnapot, és akkor Fortuna álljon melléd a játék során, én azt kívánom.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Nézzük is az állításokat, meg kell ugye majd jelölnöd a hamisat, mondom is az elsőt. A rakparton autónkkal akár parkolhatunk is. A második állításom így hangzik. A kettes villamos a Mars tér és Tápé között közlekedik, a harmadik állítás pedig az, hogy a szegedi körtöltés árvízvédelmi szerepet is betölt. Melyik lehet a hamis szerinted?
3: A második.
0: Bizonyám, a kettes villamos nem arra jár, hát a Mars téret érinti, de abszolút nem végállomás. Gratulálok, tiéd a kettő nyereményünk. Mondom is, hogy mi az. Páros belépő holnapra a szegedi öreg rockkelek buliába, illetve a Trécselő kávézó és cukráza páros meghívása. Gratulálok, és köszönöm, hogy játszottunk, szuper jól behúztad, sikerült azért szerencsét hozni a névnapra.
3: Mindig a Rádió 88-at hallgatom.
0: Nagyon szépen köszönjük, szép napot!
3: További szép napot nektek is.
1: I Love Szeged játék. Játsz velünk hétfőn is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88, az életünk része. Figyelj, Szeged! Let's go! Hey, it's gonna spiral. Material lover.

0: Ez a Rádió 88-ban a Hello Szeged érkezik, mindjárt Álvar Soler, akinek a nagyvilági és nagyváros életből is kijutott, 10 évig ugyanis Tokióban élt. Most nekünk is kijuthat a dugóból, a Csongrádi Sugárúton történt korábban baleset, itt figyeljünk nagyon, én pedig a Szófiát is játszom majdnem sokára. Mindjárt hozza a pozitív gondolatokat a Szófia, illetve egy újdonság is velünk lesz majd. Igazán jó újra keverés az Insomniába, a Bibi Rexa és Faithless közös munkája, New Religion címmel szól mindjárt a szegedi kedvencek közül.
1: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata? Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88. Az életünk része. Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
2: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
1: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
2: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
1: Most mi számítunk rád? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
2: Néhány perc, amivel sokat segíthetsz nekünk.
1: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
2: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: 3 rangadó, 1 bérlet. Vásárold meg a triplázó mini bérletet 10% kedvezménnyel, és szurkolj az OTP Bank Pick Szegednek 3 izgalmas meccsen Európa egyik legszebb arénájában. Jön a portugál Sporting, a dán GOG és a magyar rivális, a Veszprém. 3 meccs, 3 nagy csata. Hozd el a hangod, buzdítsuk együtt a kékeket. Triplázó mini bérlet 10% kedvezménnyel. Részletek a pickhandball.hu oldalon.
5: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
6: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Árpád utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
7: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
8: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
9: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
10: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan!
11: Építkezik, felújít, a Horvát Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
12: Különleges ajánlatok várnak rád a szegedi és a hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit, és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
13: Új magyar ősbemutató, féktelen Queen musical, operettsztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Déli Báb operettgála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
2: Ez reklám volt.
0: Ma délután 5 órától és este 7 órától a Candlelight művészei gyertyafény mellett a Queen és az ABBA legjobb dalait szólaltatják meg, de este 9 órától Hans Zimmer legjobb dalai is majd fókuszban lesznek. Este 7 órától a szegedi csillagvizsgálóban péntek esti csillagászatra várják az érdeklődőket, a Nagy Színházban 6 órától pedig indul majd a Marica grófnő. De bulizhatunk is a Burger Blues and Beer Festen Újszegeden, már délután 3 órától elindul a program kavalkád, illetve itt lesz majd a latin táncest a Number One-ban este 8 órától. Jó szóra!
2: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

A Matthews és Good Boys féle Peace of Your Heart a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben. Érdemes majd szombat este is a 88-ra tekerned, és hangerőt is adni a rádióra, mert új DJ-nk a német népszerű lemezlovas Topic Mix-e debütál majd. Innentől kezdve pedig időről időre találkozhatsz az ő zeneivel is a Rádió 88-ban, már hogy azon felül, hogy egyébként is több szegedi kedvenccel találkozni tőle, most már Mix-el is szolgál pár hetente itt a 88-ban. Szombaton tehát tekerj, hét óránk mindenféleképpen, sőt, addig is rádiózunk együtt, hozzuk a munkaidőben is a változatosságot, sok szegedi kedvenc formájában. Itt van például mindjárt az Earth, Wind & Fire, az egyik legsikeresebb és legjobb hatású amerikai R&B, funk és soul zenekar, amely filozófiája szerint a név nem csak költői, a föld, a ritmust és a stabil basszusokat jelenti, a szél a fúvósokat és a dalomokat, a tűz pedig az energiát, a gitárokat és a szenvedélyt. Na hát akkor adjuk át magunkat ennek az érzésnek itt, a September 99.

0: Alex Warren egy zenéje, amit itt Szegeden nagyon kedvelünk, kiderült a Rádió 88 online zenei tesztjeiből. Apropó, ezt még kitöltheted a következő hetekben a radio88.hu/zene, az oldal címe, ahova ellátogatva hétről hétre 20 zenével találkozhatsz, és ezekről mondhatod el a véleményed. Most már sok száz zenéről tudjuk, hogy mi a szegediek véleménye róla, és arról is tudjuk, hogy mi a véleményünk a csapadékos időjárásról. Jól eső módon érkezhet ez egy ilyen asszályos időszak után. A következő napokban erre lehet is esély, az esernyőt is kapd elő a sarokból, ma pedig 19 fokot mérhetünk, érdemes jól felöltözni, felhős felettünk az ég, és hidegfront is egy picit fejfájósabbá tehet minket. Jönnek a hírek, én Bürgés Dávid vagyok.
1: Támogatta a Tél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
2: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőségével.

0: Tollaslabda, medibal, jóga. Ezeket a sportágakat is kipróbálhatják a sajátos nevelési igényű tanulók a mozgásválasztó programon Szegeden. Harmadik alkalommal rendezett a Klug Péter iskola olyan programot, ami a sport két fontos oldalát kapcsolja össze, a mozgás örömét és az új sportágak felfedezését. A tanulók egész délelőtt állomásokon keresztül próbálhatnak ki mozgásformákat, miközben barátságok is kialakulhatnak. A program délután a hallássérültek asztali tenisz és sakkdiák olimpiájával folytatódik. Kis Antal tagintézmény igazgató a mozgásválasztó program célját fogalmazta meg.
1: Nem az a lényeg, hogy versenyezzünk, hanem hogy válasszanak a gyerekek. Mi az, ami nekik tetszik, mi az, amit élveznek, mi az, amit megismerhetnek, és próbálunk egy-két olyan típusú játékot is belerakni, ami nem annyira elterjedt.
0: Három szegedi pedagógus is megkapta idén a Richter Gedeon Enyerté Centenáriumi Alapítvány Fit Alkotói díját. A 2022-ben alapított elismerés célja a 35 év alatti természettudományos pedagógusok támogatása, valamint szakmai fejlődésük, pályán maradásuk és közösségépítésük elősegítése. Szegedről Izink Máté Antal, a Szegedi Tudományegyetem Bátori István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, illetve Mike Péter és Tóth Zsófia Edit, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanárai kapták meg a díjat. Visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítóit az Aldi, mert a készülék kábele sérülhet, ami áramütést vagy tüzet okozhat. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt javasolja, hogy a hajszárítót ne használd tovább. A terméket vidd vissza a legközelebbi Aldi üzletbe, ahol a vételárat a vásárlást igazoló blokk hiányában is visszatérítik. És végül hernyógyűjtő versennyel várja a közönséget a pekingi vadaspark. Ezzel bevonja a növényzetet károsító hernyók elleni védekezésbe a látogatókat. A szeptember 28-án kezdődött versenyben eddig több mint 2000-en vettek részt, és több mint 310 ezer hernyót gyűjtöttek össze, amelyek együttes tömege több mint 47,5 kg volt. A látogatók rövid eligazítást kapnak arról, hogyan ismerhetik fel az amerikai fehér medvelepke hernyóit, majd egyszer használatos kesztyűvel, műanyag dobozokkal és evőpálcikákkal indulnak hernyót gyűjteni a több mint 200 hektáros parkban. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Több helyen érdemes óvatosan autózni a városban és környékünkön, kifelé a Sándorfalvi úton még mindig ott vannak az elkerítések, hogyha mostában nem jártál arra, akkor egy ideje már másik irányból kell kerülgetni, de azért érdemes még mindig figyelni akár a szakemberekre itt is például. Hogyha pedig az Újszegedi oldalon jársz, akkor a Bérkert utcában is zajlanak a munkálatok, de érdemes lehet fokozott figyelemmel megközelíteni a József Attila sugárút belső szervízútját is, itt is eltartanak még jó pár hétig a munkálatok. Jó utat kívánok!
2: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
3: Nem sokára játszok egy újdonságot, érkezik a nap legmenőbb dala itt a 88-ban, illetve már a hétvége programjaira is ráfókuszálunk ebben a 60 percben. Folytatódik a Hello Szeged, hozom a jó dalokat a munkaidőt közben, Teddy Swims és a Mr. Noitól indítja ezt a 60 percet.

David Guetta és a Play Hard itt a 88-ban, én pedig közlekedési információkat hoztam. A Bajai úti vasúti átjáróban nem működnek a vasúti jelzőlámpák. Óvatosan közelítsd meg ezt a csomópontot. Jó utat most a Sophie and the Giants-el és Purple Disco Machine-nal, ez a Paradise.

0: tudatosítottad?
1: Énekelted?
0: Keressük az életünk zenéjét! Rádió 88 online zenei teszt a radio88.hu oldalon.
1: Rádió 88.

0: Az ebéd idő közben is veled a 88 a legjobb szegedi kedvencekkel, a Daft Punk és a One More Time, ez szólt a Hello Szegedben. És már is jön a nap legmenőbb dala, egy újdonság Miley Cyrus-tól, aki valóságos korszakváltáson megy keresztül, ha úgy tetszik, mert hogy például az egyik legmegfigyelhetőbb jele ennek az, hogy a Miley Cyrus névből a Cyrus-t elengedte, és most már Miley-ként adja ki dalait. Tehát egy imázsváltás, amit most megfigyelhetünk az énekesnő életében, és tényleg ez érződik akár az új dalán is. Egy egészen futurisztikus hangzásvilágot képvisel a Bass Pursuits, amivel most folytatjuk.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optik támogatásával.
3: Let's go! Figyelj, Szeged! Ez

0: Ez a Rádió 88, a munkaidőt során egy dalt pedig csak egyszer játszunk le, ne feledd. Miért is ismételnénk, annyi szuper jó dal van és annyi emléket előhozhat. Egy-egy zene, Pink és kislánya 2021-ben énekelt együtt. Te? Akkor ott dolgoztál, ahol most például? Hát azóta már egy másik munkahelyen vár. Ez a szegedi kedvenc is mindjárt, a Cover Me in Sunshine szól, illetve velünk lesz Usher. És hát mindjárt itt a hétvége, akár A betű nélkül is kívánok sokat mindenkinek. Mindjárt itt a Scream a 88-ban.
1: Dani.
2: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
2: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Gedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gosztaszainknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát, vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónajmirigyes Sipos Peti és Kabai Laci Tumács podcastja élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11, Hódmezővásárhely, Feketesas.
6: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10 000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
8: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.sshomedesign.hu.
9: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
10: Három rangadó, egy bérlet. Vásárold meg a triplázó mini bérletet 10% kedvezménnyel és szurkolj az OTP Bank Pick Szegednek három izgalmas meccsen Európa egyik legszebb arénájában. Jön a portugál Sporting, a dán GOG és a magyar rivális, a Veszprém. Három meccs, három nagy csata. Hozd el a hangod, buzdítsuk együtt a kékeket. Triplázó mini bérlet 10% kedvezménnyel. Részletek a pickhandball.hu oldalon.
4: Ez reklám volt.
0: A szakemberek szerint a városban a kiadás céljából vásárolt ingatlan egy biztos folyamatosan jövedelmező befektetésnek számít. Leggyakrabban a belvárosban vagy a nagykörúton belüli részekre esik a választás, de az utóbbi években parkolóvezeten kívüli város részek is igazán kedveltek lettek. A pandémia óta a panellakások és a kert kapcsolatos ingatlanok is nagy népszerűségnek örvendenek. A bérbeadásról nem csak a megvásárolt ingatlan reál értékenő évről évre, hanem a bérleti díjból is fix bevétel származhat. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy erről a bevétel erről nyilatkoznunk kell az adóhatóság felé. Ha valaki kiadja a lakását, a jövedelem után személyi jövedelemadót kell fizetnie negyedévenkénti adóelőleg formájában.
4: Támogatta az Art Home ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.

0: ponte a jugar. One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro.
1: Pitbull és az I Know You Want Me a Rádió 88-ban. Dübörög az ajtón a hétvége, lassan át is engedhetjük magunkat ennek az érzésnek, hogyha pedig van még a melóból, akkor kitartást, de gondolkodjunk néhány szombati programötleten, hát hogyha ez enyhítő körülmény. Például szombaton este 7 órától érdemes lesz a rádiót is bekapcsolni, ugyanis aznap este debütál majd a műsor új DJ-je, a népszerű német lemezlovas Topic érkezik majd 7 órától a 88 lemezpultjai mögé. Az Erzsébet ligetben, Újszegeden pedig folytatódik majd a Burger Blues and Beer Fest, a Drawing Chess Clubbal, Hangácsi Mártonnal és a Crossfire fellépésével például. Aztán a szegedi öreg rockerek bulija az IH rendezvényközpontban 7-től indul majd, az Underground Rap Night pedig a The Flow-ban este 8 órától hoz majd néhány szórakoztató pillanatot. Jó szórakozást kívánok a szombati programokhoz! Ezekkel én pedig a hétre, és mára is búcsúzom. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt, ez volt a Hello Szeged, már is a Lottika mixer indul. Szép hétvégét, minden jó!

0: Jöjj, gyere hétvége, itt vagyunk. Köszöntelek, és a Lottika Mixer is itt van, már én Bálint K. Gergő vagyok. Az előttünk álló órákat pedig beragyogják Szeged kedvenc zenei, ha ez ma a napsütéstől annyira nem várható, bár volt, hogy már előbújt a felhők közül. Marad azonban most ez a tipikus őszi idő, és a hétvége esősebb időszaka is jön majd, főként szombat késő este, vasárnap hajnalban. Addig pedig ma 22 fokos csúcsra számíthatunk, a hajnal 10 fok körül köszön majd be hozzánk holnap reggel, na de addig még meg annyi jó előadót hallgathatunk, mindjárt a hírek után például Dua Lipát itt a 88-ban.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Mi kell egy menő házi bulihoz? Jó arcok, jó hangulat és egy világsztár DJ.
1: Rádió 88 és a Klub 88 most szombaton elhozza Topikot.
2: Vár Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
1: Topik Mixével.
3: Hódmezővásárhelyen nyit cigány vendéglőt Ásós Géza. Az ország első cigány éttermének üzemeltetője közösségi oldalán jelentette be, hogy december 1-én nyílik meg a város új étterme. Ezzel párhuzamosan a piacon heti egy alkalommal nyitva tartó egységet bezárják. Ásós Géza elmondta, Békésen nyitotta meg az ország első cigány éttermét, majd további két városban terjeszkedett. Közben országos hírnevet is szerzett, hiszen számos fesztiválon, rendezvényen találkozhattunk vele.
4: Ugye eddig Hódmezővásárhelyen a piacon heti egy alkalommal főztünk, tálalókonyha volt, ahol igazából a tálalást végeztük, mivel ugye elég normális adagokról van szó, ezért nem volt kapacitásunk, nem volt lehetőségünk ott a helyben főzésre. Ez azt jelenti, hogy december 1-jével fogja megnyitni a Hódmezővásárhelyi cigány vendéglő a kapuit.
3: Hamarosan lezárul a távhőrendszer bővítésének második üteme és a hozzá kapcsolódó hőközpontok kiépítése Mórahalmon. A délmagyar.hu azt írta, a fejlesztés a közfeladatokat ellátó intézmények fűtését szolgálja, a város pedig hosszabb távon a teljes belterületi intézményi hálózatot szeretné összekapcsolni. Nógrádi Zoltán polgármester elmondta, 9 új hőközpontot ad át a város. A beruházás részeként további 1,5 kilométernyi új távhővezeték is épül. A vagyonkimentés megakadályozására tett ígéretet a vagyonadóval összefüggésben a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, meg fogja akadályozni a kormány, hogy bizonyos oligarchák vagy vagyonos emberek kimenekítsék külföldre a vagyonelemeiket, és ezzel elkerülhessék a vagyonadó megfizetését. Közölte, az is benne van a vagyonadóról szóló jogszabálytervezetben, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal már idén is vizsgálhatja a vagyonkimentési lehetőségeket. A vagyonadóból jövőre 200 milliárd forintos bevételre számítanak. És végül mintát vettek a Csernobili tiltott zónában, még a kutatókat is meglepte, amit találtak. Kiderült, egyes mikroszkópikus szemcsék még mindig őrzik eredeti

0: korlátozásait. A jövőben további vizsgálatokat végeznek, amely során több helyről vett mintát és több részecskét elemeznek majd. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ha van egy mások számára is hasznos infót, küld el akár SMS-ben a 06 32 99 88 88-ra. Az Algyői úton úgy tudjuk, hogy Trafipax dolgozik. A Kiskörút végén és a Somogyi utcán sűrűbb a forgalom. Az M5-ösön a 0-ás autóút csomópontja felé tartva Ócsa és az M0-ás között új terelés épült ki. Ez a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal a belső sávja, ami járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Készüljünk tehát arra, hogy Ócsa térségében megváltozott a közlekedési helyzet. Az M5-ösön jó utat! Jól hangzik ez az egyelőre inkább még csak pletyka szinten létező európai turné Dua Lipa tekintetében, aki ugye azért idén számos helyre ellátogatott itt az öreg kontinensünkön. Most pedig Szeged kedvenc zenéi közül szól tőle itt a 88-ban a Hallucinate.

0: Figyelj, Szeged! Ez
1: új! Lengyel Johanna vagyok.
2: Lengyel Johanna.
1: Egyenes az út.
3: Hatalom a múltban, egész szembe száll.

Ívet hallhattuk most Gwen Stefanival, nekik ez így működött korábban, hogy néha-néha készítenek egy közös dalt, ami aztán hatalmas siker lesz, ilyen volt a Rich Girl is, a Ha én gazdag lennék, jagadiga. Na, ezzel még lehet, hogy várni kell, de itt a Lottika mixerben. Most nem várunk tovább, például Tom Grennan sikerét fogjuk hallgatni, és hogyha jó hangú, igazán menő és népszerű férfiakat keresünk, akkor Shawn Mendes is már itt hadonászik természetesen, gitárral a kezében, hatásvadász jelleggel pedig természetesen félmeztelenül. Mindjárt a Mercy-t énekli egyébként 10 évvel korábbról, előtte azonban, ha már hétvége jön, és ugyan egyre hűvösebbek az éjszakák, de mégis a forró szegedi nyáresték hangulatát idézi fel most nekünk itt a 88-ban Tom Boxer és Antonia közöse. Ez a Morena My Love most Szeged kedvenc zenéből.

0: Szeged fiataljainak zenéje szólt most. Maga az Imago Mundi énekelt itt a 88-ban az Estelente, után pedig mindjárt Mike Posner is vár. Aki előtt még mindjárt hallható az utóbbi évek popzene történelmének egyik legizgalmasabb kooperációja, Britney-től és Sir Elton John-tól. Egyre közelebb a pillanat itt a 88-ban, amikor megszólal a Hold Me Closer, előtte azonban a szegedi programajánlót is mindjárt fellapozom veled.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
1: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
1: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Dél-Klíma. www.délklíma.hu.
6: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
8: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters, idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
9: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
10: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
9: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
11: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
12: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
13: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
14: Az Ágyfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ágyfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
15: Már csak pár napig, október 9-ig biztosíthatsz magadnak egy egész évadnyi szórakozást. Jó estét nyár, jó estét szerelem, La Traviata, Victoria, Momo, Oliver, jövőre veled ugyanitt. Néhány cím, amelyekről garantáltan nem maradsz le, ha bérletet váltasz. Várunk a jegyirodában, hogy az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a napfénypontja.
16: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben. Kaparj a nyereményekért és spórolj a heti kedvencekkel is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irány az Osan, spórolj okosan.
17: A régóta nem működő mikro használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akú és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
4: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ha már korábban megnyerted jegyed, ne felejts el ott lenni. Ma a Botrány a Paplakban, vagy a Hasznos Futás Nem Szégyen című két felvonásos vígjátékon, ez az IH rendezvény központban Pikali Gerdával, Beleznai Andrével és többek között Németh Kristóffal várja ma a közönséget. Este 7 órakor kezdődik az IH-ban tehát az előadás. Burger Blues Beer Fest 3-tól már nyílnak a képzeletbeli kapuk, a Fekete Jenő Horváth Misi duó pedig 5-kor rázendít, aztán jön majd a Takács Tamás Blues Band is, az Erzsébet Ligetben várják ma a gasztroprogramok az érdeklődőket. Aztán latin táncos lesz a Number One-ban este 8 órától, a Sminkakasztik and More a No Mail Today-ben 7:30-tól kínál majd zenét, a Takában pedig mikor nyikálhatunk, hiszen a karaoke 7:30-kor indul majd, a The Neverlandings pedig ma a Nyugi Kertben este 8 órától a zenei program felelős.
4: Támogatta a Prémium Piac, Éléskamra Szeged kapujában.

szeretnek a szegediek? Egész nyáron gyűjtöttük az életünk zenéit. Most ezeket játsszuk, de munkaidőben mindegyiket csak egyszer. 9-től 5-ig semmi ismétlés. Semmi ismétlés. Rádió 88, az életünk része.

Mike Posner, most legutóbb a Rádió 88-ban, és a Lottika Mixer, no meg a Bátor rendezvényszervezők, hiszen több szabadtéri program is várja azokat, akik mondjuk nem tartanak attól, hogy az őszi időjárás az jelentheti azt is, hogy néha épp csak pár csepp eső leesik. Meglátjuk majd mi, hogy alakul, azonban például az Újszegedi Ligetben és Algyő főterén is várják gasztronómiai témában mindazokat, akik a hétvégén egy kicsit elengednék magukat. Ebben pedig csak is biztatni tudok mindenkit, hiszen ez a hét is azért meghozta nekünk a kellő feladatokat és esetleges stresszt, amit mindjárt McLemore és Ryan Lewis könnyedén elhesegetnek a Thrift Shop-pal, viszont egy nagyon könnyed Olivia Dean-dalra is most itt az idő délután, ha pedig közlekedési információd van, akkor a 0630 299 88-at hívd, vagy írd meg, hogy hol mit láttál jó utat.

0: melyik az a dal, amit sosem unsz meg?
1: Itt az életünk zenéi, online zenei teszt a Rádió 88.hu.
0: Rádió 88, az életünk része.

0: Utolsó simítások, nevezzük így a munka befejező szakaszát, közben is a Rádió 88-ot hallgatod. Ezt ne feledd, hiszen kérdezhetik majd a következő napokban telefonon, akár SMS üzenetben is, és nagyon köszönjük, hogyha ezzel kapcsolatban választ adsz a kérdésekre. Nagy kérdés, hogy mit hozhat nekünk az időjárás a hétvégére. Hát akár például mérsékelt zivatarokat is, tegnap este is kopogtatott már az eső ugye az ablakpárkányon. Ami valószínű, hogy az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a kora reggeli órákban 10 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, aztán a napi csúcs pedig 20-23 fok között valószínű. Az ország északkeleti részére ígérnek inkább csak néhány órás napsütést, nálunk inkább a szorványos eső, zápor és az ehhez kapcsolódó felhőség a legvalószínű.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: Kisrácként is benne voltunk a játékban. És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket. Amikor én még kisrác voltam.
1: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
2: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban, és nyerj családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
1: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvénytere és játszóház. A felejthetetlen

0: Hódmezővásárhelyen nyit cigány vendéglőt Ásós Géza. Az ország első cigányi termének üzemeltetője közösségi oldalán jelentette be, hogy december 1-én nyílik meg a város új étterme. Ezzel párhuzamosan a piacon heti egy alkalommal nyitva tartó egységet bezárják. Ásós Géza elmondta, Békésen nyitotta meg az ország első cigányi termét, majd további két városban terjeszkedett, közben országos hírnevet is szerzett, hiszen számos fesztiválon, rendezvényen találkozhattunk vele.
1: Ugye eddig Hódmezővásárhelyen a piacon heti egy alkalommal főztünk, tálalókonyha volt, ahol igazából a tálalást végeztük, mivel ugye elég normális adagokról van szó, ezért nem volt kapacitásunk, nem volt lehetőségünk ott a helyben főzésre. Ez azt jelenti, hogy december 1-jével fogja megnyitni a Hódmezővásárhelyi cigány vendéglő a kapuit.
0: Karácsonyi ajándék lehet az új körforgalom Vásárhelynek, írja Hood Press. Szerdán aláírták a Városházán a kivitelezési szerződést a Hótó utcai körforgalom megépítésére. A beruházás karácsonyra el is készülhet, addig azonban komoly közlekedési fennakadásokra kell számítani a környéken. Félpályás útlezárás lesz érvényben, ezért a város arra kéri a közlekedőket, hogy aki teheti, kerülje el a környéket. 500 milliárd forinttal többet költenek jövőre az egészségügyre. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, változtatnak azon a rendszeren is, ahogy a műtétre váró emberekkel bánnak. Átlátható tájékoztató rendszer lesz, amelyben megtekinthető lesz, hogy hol mekkora a várakozási idő, és ha máshol hamarabb jutna ellátáshoz valaki, segítséget kaphat az intézményváltásban is. Önkéntes tartaléklistát is létrehoznak. Ennek lényege, hogyha valaki 24-48 órán belül tudja vállalni a műtétet, erre feliratkozhat. A rehabilitáción is gyalázatosak az adatok, ezen is javítani szeretnének. És a magyar fiatalok csaknem háromnegyede nincs jól mentálisan. Ezzel hazánk negatív rekorder lett egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásban. A lista élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. A magyar fiatalok körében erősebb az igény a mentális egészség támogatására. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Rendőrök a Móravárosi körúton hallgató jelzések alapján mit is lehet erre mondani, hát, hogy ott érzik jól magukat? Miért is ne? Forgalmasabb lehet a Kossuth-Lajos sugárút a belváros irányába, és szakaszosan a harmadik körúton a Vértó vonalában is több autó gyűlhet össze. Ezt mutatja most a város forgalmi térképe. Mutasd meg te is, ha valami fontosat láttál, ha lefotóztad a Rádió 88 Facebook oldalán az üzenetküldés gombra kattintva, eljuttathatod hozzánk az információt. Köszönet érte, és jó utat egész hétvégére! Danza Kuduro, talán még nem is beszéltünk róla, ez ilyen spanyol-portugál nyelv keveredése, és azt jelentheti magyarul, hogy táncold a kudurót, ami egyébként egy energikus angolai eredetű tánc. Bocsánat az utasoktól, előre is, ha most leszáll a buszsofőr és belekezd.

0: hogy a viharra szállni.
1: Ez a Lottika Mixer itt a 88-ban. Köszönjük a programszervezők áldozatos munkáját. Ma is aztán a bőség zavarával küzdünk egyébként, hogyha a szegedi programokat nézzük. Ugye mostanában a tűzgyújtás kérdése az eléggé necces téma, viszont egész különleges hangulatban gyúlnak ma gyertyák, mégpedig szinte százával a Mura Ferenc Múzeum épületében. Jön ugyanis a gyertyafényes zenei program két kiadásban is, 5 órától a Queen versus Abba, utána pedig a Hans Zimmer legjobb dalai, előbbi 5-től, utóbbi pedig este 9-től várja a zenekedvelőket majd. A Kulcskeresők ma a Kis Színház műsorán este 7 órás is tartal. A Gege Piano Live Set a Bárkában este 10 körül indul majd, és ott lesz a DJ pultban a Residens, Tímár is. Pult partit rendeznek a Thunder Clubban, ez is ma majd késő este veszi kezdetét. És ajánlom például a Morzsa partit, hadd fogjon el minden a raktárból, ezt hirdették már a Rakpart 62-re, 18 órától köszönhetünk el a nyári élményektől. És jön a budapesti indie alternatív rockot játszó The Neverlanding zenekar, akik a Nyugiban ma este 8 órától játszanak majd. Jó szórakozást valamennyi programhoz!
2: Támogatta a Horváth Szekker, a Bádogos termékek boltja.
3: I wanna get numb and forget where I'm from.

Munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Rescue me, would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Ez a One Republic zenéje volt itt a 88-ban. Ó, hogyha nekem is ilyen menő hangom lenne, mint Ryan-nek, akkor lehet, hogy még rádióban is dolgozhatnék, de... na mindegy. Rögtön itt van Wiz Khalifa dala is, Szeged kedvenc zenéi között. Első ízben viszont Alex Kenji, a terep mindjárt. A dalok előtt azonban még mindjárt az egészségmegőrzés témájában az ízületi fájdalmak csillapításáról is szó lesz a Kabai Patika tanácsaival.
2: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata. Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88. Az életünk része.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Figyelem, jövőépítők! Kíváncsi vagy, hogyan lesz egy tervből valódi ház? Érdekel a 3D tervezés, a robotika, vagy a legmenőbb építőipari technológiák világa? Akkor ott a helyed az Építsd a Jövőt Fesztiválon, október 21-én a Vedresben. Próbálj ki izgalmas szakmákat, vegyél részt interaktív bemutatókon, és fedezd fel, milyen karrier lehetőségek várnak rád az építőiparban. A Déri, a József Attila, a Móravárosi és a Vedres Iskola látványos programokkal készül. Modern technológiák, kreatív kihívások és a rengeteg élmény egy helyen. Két turnusban várunk. 8.30-tól és 11.30-tól a Szegedi SC Vedres István Technikumban. Ne csak nézd a jövőt, építsd is! További információ és regisztráció www.szakképzésszeged.hu. Építsd a Jövőt Fesztivál, ahol a szakmák életre kelnek.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
6: Klíma? Hőszivattyú? Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
7: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. Három hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
8: Különleges orgona koncert sorozat várja a komoly zenekedvelőit a Szegedi Új Zsinagógában. Szeptember 20-án Nagy Péter, október 11-én Simon Bálint, október 23-án pedig Pócsai György lép fel 11 órától. A műsoron a teljesség igénye nélkül Bach, Vivaldi, Dubois, zsidó liturgikus énekek és a romantika legszebb orgona művei csendülnek fel. Váltsa meg jegyét a helyszínen, és élje át az orgona muzsika felemelő élményét Szeged lenyűgöző zsinagógájában.
9: Újra itt a Cinema City film ünnep. Október 8-a és 11-e között újra a mozizásért főszerep. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
10: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
12: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
13: Három rangadó, egy bérlet. Vásárold meg a triplázó mini bérletet 10% kedvezménnyel, és szurkolj az OTP Bank Pick Szegednek három izgalmas meccsen Európa egyik legszebb arénájában. Jön a portugál Sporting, a dán GOG és a magyar rivális, a Veszprém. Három meccs, három nagy csata. Hozd el a hangod, buzdítsuk együtt a kékeket. Triplázó mini bérlet 10% kedvezménnyel. Részletek a pickhandball.hu oldalon.
3: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Márai Sándor révén tudjuk nagyon jól, hogy a gyertyák csonkig égnek. Ő nem orvos volt, a doktorok révén pedig tudjuk nagyon jól, hogy a porcok bizony kopnak. És a helyzet az, hogy számos készítmény lehet azért a segítségünkre. Például a különböző porcvédő, porcregenerálók is rendelkeznek közvetett fájdalomcsillapító hatással, viszont az enyhébb tünetekre leginkább a vén nélkül is kapható nem szteroid gyulladás csökkentő tabletták tudnak gyors segítséget nyújtani. Azonban ezek használata kedvezőtlen mellékhatás profiljuk miatt 2-3 hétnél tovább nem javasolt. Helyettük hosszabb távon is jól tolerálható alternatívák a tömjénfa vagy a kurkuma kivonatát tartalmazó étrendkiegészítők. Ezek gyulladás csökkentő és antioxidáns hatásukkal igyekeznek az ízületi fájdalmak ellen hatni. A fájdalom csökkentés mellett pedig nagyon fontos tényező a mozgásképesség javítása is ezeknél a készítményeknél.
3: Támogatta az ue.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

Most Ray Daltont hallottuk itt a hétvége kapujában. Tessék csak, tessék átlépni rajta, nincs itt semmi látnivaló. Bennünket várt a szombat és a vasárnap. Igaz, hogy főként a lakáson, házon belüli teendők kaphatják majd a hangsúlyt, már csak a főként esős idő miatt. És hogyha éppen nem lenne tennivalónk, a Rádió 88 azért biztosít elfoglaltságot, hiszen most is ott van az online zenei tesztünk a radio88.hu/zene oldalon. Most is lehet értékelni 20 remek kis dalt, és például holnap reggel is majd a szülinapi játékot meghirdetjük, amikor majd reggel 9-ig SMS üzenetben nevezheted születésnapos ismerősödet, akit szombaton köszöntenél, majd a nevét és a telefonszámát várjuk SMS üzenetben. Addig meg nagyon boldog Dénes napot továbbra is, hiszen ők az ünnepeltek, és akkor minden Dénesnek itt Szegeden és környékén. Most jön a Honey Beast és Dániel Figergő közös dala. Ez a Bárcsak lennék.

0: Jó hétvégét kíván a 88! A Lottika Mixer után pedig már is a Lucky Let's Go jön, hiszen hamarosan délután 3 óra, úgyhogy hálát adhatunk az égnek, ami, hogyha felnézzünk rá, azért jelenleg igencsak felhős és mérsékelt zivatar esély van a mai napra is, bár azért főként a szombat és még inkább majd a vasárnap húz bele csapadék terén az eddigi előrejelzések alapján. A hőmérő higanyszál a hajnalban 9 fokot mutat majd várhatóan itt Szegeden, a szombat még kellemesebb 23, ám a vasárnap már jóval hidegebb, 14 fokot ígér az eddigi adatok alapján. Én pedig mindjárt Bruno Mars zenéjét is indítom, rögtön a híreinket követően.
1: Támogatta az mvstore.hu, munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
2: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
2: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
1: Néhány perc, amivel sokat segíthetsz nekünk.
2: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része.
3: A szegedi Margarita Pizzéria lett Magyarország legrégebben működő pizzériája. Hivatalosan is bejegyezték a magyar rekordot, amit Sebestyén István, a Magyar Rekord Egyesület elnöke személyesen hitelesített a helyszínen a Horváth Mihály utcában. A 36 év alatt sokat változott a pizzéria. Az üzlet vezetése szerint azonban az elismerés nem megállást, hanem a lendület fenntartását jelenti. A Margarita Pizzéria megszokott vendégszeretetre, a tradicionális receptek tiszteletére és a belvárosi hangulatra törekszik. Csáki Dániel műszakvezető a Margarita titkát árulta el.
4: Mi volt egy jó bevált recept, ugye nem volt változtatva az évtizedek során, megnézzünk ugye más helyeket, ezért mindig újítanak, változtatják, az étlapot változtatnak a recepten, teljesen érthető, viszont nekünk pont ez volt, úgymond egy csodi joker, hogy ezt megtartottunk, kitartottunk mellett, és ezt szeretik a vendégek.
3: Megszűnhet a kancellári poszt a Szegedi Tudományegyetemen. Szajbéli Mihály, az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumának új elnöke szerint elképzelhető, hogy 2027. augusztusától már nem lesz ilyen elnevezésű vezetői poszt az egyetemen. A Szeged Televíziónak úgy fogalmazott, a pozíció az elmúlt években olyan mértékben veszített a megítéléséből, hogy a minisztérium várhatóan változtatni fog a rendszeren. A kormány felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a Mészáros-Lőrinc tulajdonába tartozó V-hídnak el kell hagynia a munkaterületet. A kormány pedig visszaköveteli az eddig kifizetett 57 milliárd forintos előleget. A beruházás bizonytalan időre leáll. Magyar Péter miniszterelnök együttműködésre szólította fel a kivitelezőt. És kiderült, hogy Sidney Sweeney és Marilyn Monroe távoli rokonok. A két szexszimbólum 9 unokatestvérek, köztük egy generációnyi eltéréssel. A két színésznő közös felmenője egy Ezra Perry nevű angol telepes volt, aki 1625 körül született. Az emberek egyébként sokszor vonnak párhuzamot a két sztár között. Ez inspirálta a kutatókat arra, hogy rokoni kapcsolat után kutassanak. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Forgalmasabb lehet most a Szőregi út, át is kapcsolt ilyen péntek délutáni üzemmódra, ezt ugye ilyen időtájtot gyakran tapasztalhatjuk, hogyha a városból kifelé haladnál a 43-as számú főút irányába, akkor ott most lassabb lehet a haladás. Többen tartanak egyébként Dorozsmára is, és látszik a városforgalmi térképén, hogy az Algyői út befele irányban szintén forgalmasabb. Korábban Trafipax is volt az Algyői ipartelefonalában. Az ilyen és ez hasonló híreket várjuk egész hétvégén, hívható és SMS számunkra 0630 299 88 88.
1: Támogatta a Vásárhelyi Pepperoni Pizzéria és Biliárd Bár.
0: Bruno Mars egy igazán szórakoztatásra termett muki, aki azért becsülettel járt táncórára is, ez látszik a koncertjein. Nos, ennek tanúbizonyságát a Szilícium völgyben, Kaliforniában csodálhatja meg legközelebb. Holnap a közönség, ahol színpadra áll, de most nálunk

0: A Lucky Let's Go segít a hazaútban és a következő pár percben akár a család legaktívabb tagjainak lefárasztásában is.
1: Itt az Amikor én még kisrác voltam játék a Rádió 88-ban.
0: Hiszen játékunk nyereményét ez alkalommal is a Tisza Gyöngye rendezvény és játszóház biztosítja, ami családi belépő jegyet jelent 2 óra hosszára a játszóházba. SMS üzenetben lehet ezt a közös élményt megnyerni most tőlünk itt a 88-ban, csak egy helyes választ kell küldened. Gyermekkorunk pillanatait idézzük fel, vajon hol nőtt fel az, aki annak idején újvárosi gyerek volt. Az alválasz lehetőség szerint Móravárosban, a B-tip pedig Tarjánban. Küld válaszod a 06 32 99 88 88-ra, most neveddel együtt, tehát, hogy aki újvárosi gyerek volt, az vajon móravárosi vagy pedig tarjáni rostcsont volt-e. Köszönöm előre is, és sok sikert a játékom.
1: Amikor én még kisrác voltam játék, minden hétköznap a Lucky Let's Go-ban.
2: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház, a felejthetetlen pillanatok helyszíne.
0: Holnap egészen biztosan esni fog, és aztán vasárnap is, na nem az élet színvonal, hanem az eső természetesen, rákanyarodva arra, hogy a szombati nap mit hoz mindazoknak, akik valamilyen programmal vagy tartalmas elfoglaltsággal töltenék. Emellett a Kövér Béla Bábszínház nagy termébe ellátogathatunk majd délután, hiszen a Róka szemű előadás kezdődik majd 5 órakor. A Random Trip pedig ugye mindig a nagy kérdéssel jön, hogy éppen kik állnak majd színpadon, most ez alkalommal Szena az Ári Maffiából, Vavra Bence, Útvar Pest is a színpadon, a Random Trip holnapi koncertjén a Jate Klubban. Lesz majd reggel szülinapi játékunk, ezt nem győzöm hangsúlyozni, és majd 9-ig lehet SMS üzenetben megírni, hogy kit köszöntenél, és a Bányai Cukrászda tortáját viszi majd el, 9 után a legszerencsésebb ünnepelt.
2: Támogatta az Intellometra Kft.

0: időben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.
1: To keep you close to me, but life got in between.

0: A Lucky Let's Go kisebb DJ karneválba csapát a folytatásban. Szombaton debütál nálunk először a majd rendszeresen visszatérő DJ Topic a mixével. Játszom tőle mindjárt a Sorry Papit itt a 88-ban, és hogyha már DJ-k, akkor Purple Disco Machine is azonnal folytatja. Nagyon nyugis kis naplement és jó hangulatú bulit csapott a még meglévő Balaton parton idén. Nem sokára pedig nálunk folytatja küldetését.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEJS minőség képviseletében. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
1: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
1: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik.
2: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
1: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Motorra pattannál, autót vezetnél, vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól, a személyautón át, egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online kresszel a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. Stop Autós iskola.hu.
2: Különleges ajánlatok várnak rád a Szegedi és a Hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
5: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
6: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
7: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világkörüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban. Jegyek broadway.hu. Október 30-án a Szegedi Városi Sportcsarnokban a Harlem Globetrotters.
8: A régóta nem működő mikró, használt mosógép vagy egyéb elektronikai eszköz csak a helyet foglalja. A Kalométransz megkezdte az elektronikai hulladékok átvételét is. A hagyományos vas, színes fém, akku és papír hulladékok miatt is keressen minket Makón, az Újvárosi vasútállomásnál, valamint Szegeden a Cserjesor 5 szám alatt. Kaloméh, ahol a hulladékból új érték születik.
9: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkőeltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
2: Új magyar ősbemutató. Féktelen Queen Musical, operett sztárok és visszatérő legenda. Dés László és Geszti Péter debütáló Petőfi musicalje, a We Will Rock You, Csillagfény és Délibáb operett gála és a Miss Saigon várja a szegedi szabadtéri játékok nézőit. Találkozzunk 2027-ben is a Dóm téren. szegedi-szabadtéri.hu.
3: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most. hattyasdentál.hu.
4: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plusz Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plusz Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
5: Hallod ezt? Ez csak egy része annak, ami október 10 és 11-én vár rád Hódmezővásárhelyen. Stonewall Tattoo Convention. Tetoválások, nemzetközi művészek, sók, koncertek és idén kiemelten a családoké a főszerep. Ingyenes arcfestés a gyerekeknek, programok az egész családnak. A Hónajmi Rigyes Sipos Peti és Kabai Laci Too Much podcastje élőben. Stonewall Tetováló Fesztivál. Október 10-11. Hódmezővásárhely, Feketesas.
1: Lehet, hogy van egy kávészünet dal, amihez neked is tartozik egy emlék, egy korszak, egy pillanat. Október 22-én énekeljük együtt a Csonka verset, vagy épp a lehetetlen bakancslistát. Szeged, IH rendezvényközpont. Jegyek már kaphatók.
6: Kezdtem ezt a verset én.
7: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással vágyunk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Esti bulik terén Gabró, valamint Carl Cosmo is ott lesznek ma a Hungiban, a Never Say Never buli keretében. A mai estén latin táncesten lehet aztán részt venni a Number One-ban, ez pedig 20 órakor indul majd. Jön a Smink akusztikus koncertje a No Milk Today-ben 7:30 majd. A Bárkában és a Vársörözőben is a Borussia Dortmund Werder Bremen mérkőzést lehet megnézni. 20 óra 30 perckor lesz majd a kezdőrugás. Örkény István Kulcskeresők című darabja a Kis Színházban ma 7-től, a Nagy Színházban pedig már 6-tól kezdődik a Marica Grófnő előadás. Jó szórakozást!
1: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.

0: Lucky Let's Go itt a 88-ban. Jó zenék most például a szombaton a Klub 88-ban is zenélő Topic segítségével. Itt ott napsütés is, hát milyen jó dolgok ezek, és volt egy játékkérdés is. Arra voltam kíváncsi, hogy hol nőtt fel az, aki újvárosi gyerek volt. Talán ez a köztudatban annyira nem is szerepel, hát nem Tarján városrészt, hanem Móravárost nevezték annak idején az alsóvárosiak újvárosnak. Ezt nagyon sokan helyesen megtippelték, Ádám a szerencsés befutónk ezúttal. Amikor én még kisrác voltam játékunkon, és a Tiszagyöngye rendezvényterem és játszóház jóvoltából 2 órás családi belépőjegyet nyert a játszóházba, amihez nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok. Az úton lévők a Szüregi úton számíthatnak továbbra is élénkebb forgalomra, ez a délutáni menetrendhez sajnos hozzátartozik, de több az autó az Algyői úton befelé, nem olyan őrülten hosszú a sor, és egyébként a Vértó oldalánál is összegyűlt pár autó.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve. Rádió 88. Az életünk része.
1: Látom, hogy megismersz. Látom, hogy ennyire. Ennyire nem csalódtál nagyon soha senkiben. Üljünk le, beszéljünk. Szerinted kár. Szerinted nem is így.

0: a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
0: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
2: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül.
1: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
0: Hello Szeged, Ürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
0: Támogatja az Input csoport.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Három rangadó, egy bérlet. Vásárold meg a triplázó mini bérletet 10% kedvezménnyel, és szurkolj az OTP Bank Pick Szegednek három izgalmas meccsen Európa egyik legszebb arénájában. Jön a portugál Sporting, a dán GOG és a magyar rivális, a Veszprém. Három meccs, három nagy csata. Hozd el a hangod, buzdítsuk együtt a kékeket. Triplázó mini bérlet 10% kedvezménnyel. Részletek a pickhandball.hu oldalon.
5: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
6: Citroen családi hét a Szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere, és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged, Kávária Sugárút 83-85.
7: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
8: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024.ssihomedesign.hu.
9: Építkezik? Felújít? A Horvát Szekker segít! Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
10: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
3: Ez reklám volt.
11: Tehát nehéz az időjárást is eltalálni, hogy mit szeretne, bár az, akinek most napelem panelja van itt a környékünkön, biztos örül annak, hogy egy kicsit kisütött a nap. Holnap is lesz majd egyébként részünk a napsütésből, hiszen valahogy csak összejön majd a 23 fok. Egyre inkább gyűlnek azonban majd fölöttünk a hétvégén a felhők, és szombat késő estétől, valamint egészen vasárnap délelőtt jelentősebb mennyiségű esőre, és vasárnap már csak 14 fokra lehet számítanunk. A híreink után azonban rögtön Oasis is énekel.
12: Feltörekvő tervezők munkáit is lehet majd látni a harmadik Szegedi Design Napok holnapi divat bemutatóján. Az Ahol a fény kezdődik című showban a kortárs divat, a történelmi inspirációk és Szeged sajátos karaktere találkozik. A bemutató vizuális világának egyik kiinduló pontja a barokk 14. Lajos, a napkirály és korszakának pompája. A nyitó esemény este 3:48-tól kezdődik egy kerekasztal beszélgetéssel a Hungi Vigadóban. A program a divat bemutatóval folytatódik este 9-kor. Varga Viktória főszervező szerint a rendezvény sorozat jó lehetőség a fiataloknak a bemutatkozásra.
13: A Szeged Design Napok 2023-ban indult el, utána 2024-ben volt, és most újra 2026-ban. A rendezvényünk célja, hogy összehozzuk a délalföldi régió kreatív szakembereit, a feltörekvő művészeket, és teret adjunk nekik, hogy bemutatkozhassanak a közösségnek.
12: Hatalmas monstrummal bővült a szegedi tűzoltók flottája. A jármű 42 méteres mentési magassága lehetővé teszi a többszintes társasházak, ipari létesítmények és középületek felső szintjeinek elérését. A magasból mentő gépjármű megkönnyíti, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi a beavatkozásokat, nem csak tűzeseteknél, hanem viharkároknál és épületkároknál is. A vagyonkimentés megakadályozására tett ígéretet a vagyonadóval összefüggésben a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, meg fogja akadályozni a kormány, hogy bizonyos oligarchák vagy vagyonos emberek kimenekítsék külföldre a vagyonelemeiket, és ezzel elkerülhessék a vagyonadó megfizetését. Közölte, az is benne van a vagyonadóról szóló jogszabály tervezetben, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal már idén is vizsgálhatja a vagyonkimentési lehetőségeket. A vagyonadóból jövőre 200 milliárd forintos bevételre számítanak. És 31 év után új órát kap James Bond. A 007-es a legújabb történetben a megszokott Omega helyett egy brit márka, a Vertex második világháborús katonai óráját viseli. A történet szerint az órát nagybátyjától örökli, aki a normandiai partra szállás idején is ezt hordta. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Gyönyörű úthálózatunk több pontján lehet még kisebb torlódással találkozni, a Kiskörút végén, a Szabadkai úton, a Dorozsmai úton kifelé haladva, és természetesen az Algyői úton is. A város irányába tartók az Algyői út bevezető szakaszán számíthatnak lassulásra. És egy kis előzetes a holnapi napról. Bajnokok ligája kézilabda mérkőzés lesz majd a Pikk Arénában, ami este 8 órakor kezdődik, emiatt pedig majd holnap kora este számíthatunk megnövekedett forgalomra a Pikk Aréna környékén. Ha más közlekedési információt van, valami éppen aktuális, a 06 32 99 88 88-on mondd el.
3: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
11: Átlagos földi pályafutásunk során hányszor találkozunk különböző tiltó táblákkal, főleg a ne érj hozzá, ne érintsd meg, vagy érintése veszélyes, hát mindezt a negatív élmény sorozatot kompenzálja most Otis a Touch Me című dalával. 8.

0: is vagy rohangálós.
1: Hogy milyen napod lesz a melóban, azt nem tudjuk.
0: De egy biztos, ha 88-at hallgatod, kétszer ugyanazt a dalt nem fogod hallani.
1: 9 és délután 5 között nincs ismétlés.
0: Rádió 88, a változatos

0: dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
2: Az életünk.

Nagy Bog énekelt most a 88-ban. Itt volt a Tessel, közöse, és hát mindnyájan pont ezt reméljük valószínűleg, amit ő is. A Szabadkai úton most nem olyan jó a közlekedők helyzete, torlódásra kell számítaniuk az autósoknak. Ha más közlekedési híred is van, akkor a 06-32-99-88-88-ra küld el nekünk, és még az Algyői úton is egyébként több a várakozó autók száma, valamint a Belvárosi híd most ebben a pillanatban forgalmasabb még, Szeged forgalmi térképe szerint. Nálunk pedig most forgalomban egy újabb remek Lil Nas X-től, a That's What I Want jön most a szabad életű amerikai rappertől.

0: csak a rágó nem volt ott a közepén. Robbie Williams kedvez zenei nyalókája után, pedig most itt a 88-ban. Egy kis előzetes az esténkből, egészen éjfélig szól ma a Klub 88, és DJ Timo lesz majd az első körös zenefelelősünk, és utána DJ Robin szettje is vár majd, egészen éjfélig tehát itt a Rádió 88-ban, ahol úgy tűnik, hogy lassan magunk mögött tudjuk a délutáni csúcsot, viszont a belvárosi hídon még most is többen közlekednek egyébként Újszeged irányába, és forgalmas például a harmadik körút a Csillagtér környékén. Ezekkel együtt folytatódik most a délután itt a 88-ban. Kívánok jó utat, és mindjárt forgatom Rihanna és Calvin Harris közös dalát.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
2: Dani.
3: Kedzo.
2: Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft., a tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: FedEx Kft.
5: Emelőhátfalak teljes körű javítása, felújítása és karbantartása. A német bérkargolift típusú emelőhátfalak kiemelt prémium márka szervize, továbbá márka független professzionális emelőhátfaljavító központ. FedEx Kft. Az emelőhátfalak szakértője.
6: Motorra pattannál, autót vezetnél vagy a hivatásod lenne a volán? Ne keresd tovább! A Szegedi Stop Autós Iskolánál több mint 25 éve segítünk célba érni. Több kategóriából választhatsz, a motortól a személyautón át egészen a teherautóig. Tanulj profiktól, készülj fel online klasszal a saját tempódban, és szerezz magabiztos tudást modern járműveinken. Stop Autós és Motoros Iskola, Szeged, Londoni körút 10, az Árkáddal szemben. stopautosiskola.hu.
7: Klíma, hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
8: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
9: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
10: Október 10-én megmutatjuk, hogy vásárhely is lehet Ibiza. A lemezjátszóknál a spanyol sziget hangulatával Dante.
9: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
11: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
12: Lecserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
13: Megjöttek a fa szállítók. Újra tele a Faterem faárubolt. Hoztak kiváló minőségű kerítésléceket, lépcsőlapokat és szegőléceket. Nálunk nem gond a méret, a táblásított fenyőből is óriási a választék. Gyere el még ma és válogass a teljes készletből. Várunk a Gergely köz egyben a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamut fenyő. www.fakötőjelterem.hu.
14: Figyelem, Szeged! Valami nagyon bajor költözik a kampuszba. Október 5-től 18-ig jön a Campus Oktoberfest. Csülök, bajor kolbász, perec, hidegsörök és hamisítatlan Oktoberfest hangulat. Két hét, amikor nem kell Münchenig utaznod a bajor hangulatért. Campus Oktoberfest október 5-től 18-ig Szegeden, a Vitéz utca 24-ben, a Campus Beer & More-ban. Te ott leszel?
15: Gyere Morzsi!
16: Gyere Maxi!
15: Fickó, Viti, ül,
16: Luna,
15: Zserbó,
16: Cézár,
15: Ozán,
16: Mangó,
15: Pupák!
17: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján.
18: OTP. Itt vagyunk.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
18: Citroen családi hét a szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged. Kávária Sugár út 83-85.
19: Ha vadétel, akkor Stüssi Vadász. Ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüssi Vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
20: Különleges ajánlatok várnak rád a szegedi és a hódmezővásárhelyi Ecofamily-ben. Keresd az Ecofamily napok rózsaszínű árcímkéivel jelölt termékeit és vásárolj kedvezményes áron. Az ajánlat 2026. október 6-a és 11-e között, azon belül a készlet erejéig érvényes. Ecofamily. Örömmel veled!
21: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
22: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Megvan az oka annak, hogyha lassabban gyógyulunk, amikor betegek vagyunk, fogékonyabbak vagyunk a megfázásra, vagy éppen állandó fáradtságot érezünk. Testünk jelzéseit tapasztaljuk, de nem mindig értjük. Ezek a tünetek gyakran utalnak egyfajta alacsony szintű krónikus gyulladásra a szervezetünkben. Nem okoz például lázat, nem leszünk tőle azonnal fekvő betegek, mégis megborul a belső egyensúly, amely hosszú távon akár szív- és érrendszeri panaszok vagy anyagcserezavarok kockázatát rejtheti. Célzott laborvizsgálatokkal viszont ez a csendes folyamat már akkor is láthatóvá válik, amikor még nincs komolyabb baj, lehetőséget adva, hogy életmódunkkal időben visszavegyük az irányítást az egészségünk felett.
22: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője. Támogatta a Sercegő Pizzéria, az ízek összekötnek minket.

0: Szegedi Csillagvizsgálóban ma is program a péntekesti csillagászat, ami 7-kor kezdődik majd. Rendhagyó módon gyertyák között ülve hallgathatjuk majd Hans Zimmer legjobb dalait a Móra Ferenc Múzeumban ma este 9 órától. A Szegedi Egyetemi Színház előadása Nincsen apám, se anyám, a Szegedi Pince Színházban pedig 7:30-tól látható majd. A Burger Blues és Beer Fest az Erzsébet Ligetben elindult, és ma este például a Takács Tamás Blues Band zenéje is hallható ott. Aztán a The Void, a Trendkillers, valamint a Barbiers, akik a Városi Rock Klubban zenélnek ma este 8-tól.
1: Támogatta a Sercegő Pizzéria, az ízek összekötnek minket.

időben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Lucky Let's Go szól, ami nap mint nap elkísér munka után hazáig, vagy éppen amilyen úti célt talál magának az ember. Nem sokára belőjük majd időben 2004-et, hiszen a Black Eyed Peas-től szól majd egy dal ebből az évből, amikor Szeged múltjában is egy picit kalandozunk, ami pedig a fázósokat illeti, továbbra is nekik kedvez a természet, hiszen hajnalban majd legfeljebb 9 fok valószínű. A holnapi nap még barátságosabb lesz, 23 fokos csúcsa, délutántól azonban egyre több felhőre és aztán kiadósabb esőre is kell majd számítani. Vasárnap már csak 14 fokot ígérnek nekünk a meteorológusok. Jönnek most a 88 hírei.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg,
1: játssz a Gedzó meg a Daniban,
2: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem Szeged első parás konyhája.
3: Dani.
4: Gedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
4: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.
5: Tollas labda, medibol, jóga. Ezeket a sportokat is kipróbálhatták a sajátos nevelési igényű tanulók a mozgásválasztó programon Szegeden. Harmadik alkalommal rendezett a Klug Péter iskola olyan programot, ami a sport két fontos oldalát kapcsolja össze, a mozgás örömét és az új sportágak felfedezését. A tanulók egész délelőtt állomásokon keresztül próbálhattak ki mozgásformákat, miközben barátságok is kialakulhattak. A program délután a hallássérültek asztali tenisz és sakdiák olimpiájával folytatódott. Kis Antal tagintézmény igazgató a mozgásválasztó program célját fogalmazta meg.
6: Nem az a lényeg, hogy versenyezzünk, hanem hogy válasszanak a gyerekek. Mi az, ami nekik tetszik, mi az, amit élveznek, mi az, amit megismerhetnek, és próbálunk egy-két olyan típusú játékot is belerakni, ami nem annyira elterjedt.
5: Pályázatot írtak ki a Szegedi Tudományegyetem rektori posztjára. Az egyetemet vezető, jelenleg második ciklusát töltő Róvó László rektori megbízatása ugyanis 2027. június végével lejár. A pályázati felhívás szerint a jelentkezők november 9-ig nyújthatják be az egyetem fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú stratégiát, valamint az ezek megvalósítására vonatkozó terveiket és elérni kívánt céljaikat is tartalmazó pályázatot. Orbán Viktor szerint nem kellett utasítást adnia az ukrán aranykonvoj feltartóztatására, mert a hatóságok önállóan is kiválóan végezték a munkájukat. A volt miniszterelnök azt írta, ha szükség lett volna rá, kiadta volna a megfelelő utasításokat. Büszke arra, hogy szerinte sikerült felszámolni Európa legnagyobb korrupciós botrányát, az ukrán maffia pénzügyi akcióit. Az ügyben ugyanakkor 5 embert, köztük a terror elhárítási központ főigazgatóját és 3 rendőrt hallgattak ki gyanúsítottként. És keresik a 2027-es év ásványát, az azbesztre is lehet szavazni. 3 jelölt közül választhatunk, az Aukit, a krizotil azbeszt és az olivin verseng a 2027-es címért. Az Aukit a vulkáni kőzetek gyakori alkotója, az olivin pedig a föld köpenyének egyik legfontosabb ásványa, amely meteoritokban is előfordul. A Rádió 88 híreit Fáji Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Holnap este meccs a PIK Arénában, emiatt pedig élénkebb lesz majd a forgalom és több a jármű a környéken, ahogy az általában ilyenkor jellemző. Az M5-ös autópályán, hogyha járunk a hétvégén és az M0-ás autóutat szeretnénk megközelíteni Szeged irányából, fontos, hogy ott módosítottak a sávokon, és a belső sávból, amit áttereltek, nem tudjuk megközelíteni az M0-ást, ezért aztán a saját oldalunkon a külső sávban kell ezt a bizonyos megközelítést folytatni. folytatni a Tócsa után, és figyelni tehát az új forgalmi rendre az M5-ösön. Vigyázz magadra és jó utat!
1: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.
0: Hogy mennyire jó a hétvégénk, az még azért sok tényezőtől függhet, és különböző élmények befolyásolhatják aztán úgy az összérzetünket, de az biztos, hogy mint a Coldplay a BTS-szel, vagy éppen most Jazz Glynn is kitesz magáért, hogy jó kedvel teljen, most ez a pár perc.

0: Itt és most The Weeknd aláért véget. Este héttől azonban jön például DJ Timo szettje is majd a Klub 88-ban. 2004-ből választottam most egy dalt és egy pont ez időtájban megesett szegedi történést. Csak álmultunk és bámultunk, hogy a Somogyi utcába milyen óriási toronydarut építettek föl, mégpedig azért, hogy elkészülhessen aztán a szebb napokat látott Lombard RT irodaháza. Ezzel együtt ugye az idéglenes sörkert témát is ott el kellett engedniük viszont azoknak, akik itt gyűjtötték korábban a társasági élményeket. Egy igen tekintélyes, 39 méter magas toronydarut építettek be akkor az épülő irodaház környékére, és még nagyobb kihívás volt aztán a toronydarú szétszerelése, hiszen az elkészült épületből kellett, hogy kivadásszák aztán a szakemberek, hát csak nem hagyhatják ott, sokat ér egy ilyen remek kis szerkezet. Itt a 88-ban pedig most a sokat látott Black Eyed Peas folytatja. A Let's Get It Started ugyancsak 2004-es sikerként jön tőlük.
1: Támogatta az Üllés

0: De ugye nem a hagyomány, hogy a 88-at töltöd az egész péntek délutánt, hiszen Harry Styles is vár például. Tartogatok még például az évezred fordulóról is egy kiváló popdalt itt a 88-ban. A Marcsibát is nem sokára együtt hallgathatjuk majd.
1: Mi kell egy menőházi bulihoz? Jó arcok, jó hangulat és egy világsztár DJ.
2: A Rádió 88 és a Klub 88 most szombaton elhozza Topikot.
1: Vár Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, szombaton este 7-től.
2: Topik Mixével. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
4: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
6: Újra itt a Cinema City film ünne. Október 8-a és 11-e között újra a mozizási lehetőségek. Régóta várod, újra nézni? Lemaradtál róla? Gyere és moziz extrán kedvezményes 1690 forintos jegyáron. Premier előtti vetítések, premierek, közönség találkozók, meglepetés és még filmes mörcsvásár is. Jegyvásárlás cinemacity.hu.
7: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Tisztelt szegediek! A Setaf Kft. Megkezdi a lakóházak fűtési rendszereinek felkészítését a következő fűtési idényre. Arra kérjük Önöket, hogy a munka zökkenőmentes elvégzése érdekében minden radiátoron teljesen nyissák ki a termosztatikus szelepeket, biztosítva ezáltal az épületek légtelenítését. Köszönjük az együttműködésüket! Setaf Kft.
9: Őszi nyereményjáték az Osamban. Jelentkezz a játékra, vásárolj bizalomkártyáddal legalább 5000 forint értékben, kaparja nyereményekért és spórolja heti kedvenc. Is. A kaliforniai paprika 1499 forint helyett 33% kedvezménnyel 999 forint, a fehér szőlő kilója mindössze 549 forint. Irányozosan, spórolj okosan!
10: Már csak pár napig, október 9-ig biztosíthatsz magadnak egy egész évadnyi szórakozást. Jó estét nyár, jó estét szerelem, La Traviata, Victoria, Momo, Oliver, jövőre veled ugyanitt. Néhány cím, amelyekről garantáltan nem maradsz le, ha bérletet váltasz. Várunk a jegyirodában, hogy az új évadban is a Szegedi Nemzeti Színház legyen a napfénypontja.
11: Sötétben tapogatózol az utakon?
12: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
11: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál, nálunk a legjobb kezekben vagy! Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást! B99 autó, a Szegedi Ozram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt!
13: Három rangadó, egy bérlet. Vásárold meg a triplázó mini bérletet 10% kedvezménnyel, és szurkolj az OTP Bank Pick Szegednek három izgalmas meccsen Európa egyik legszebb arénájában. Jön a portugál Sporting, a dán GOG és a magyar rivális, a Veszprém. Három meccs, három nagy csata. Hozd el a hangod, buzdítsuk együtt a kékeket. Triplázó mini bérlet 10% kedvezménnyel. Részletek a pickhandball.hu oldalon.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Véradási lehetőség holnap is lesz majd. A Mátyás téri plébániára látogat ugyanis a Vörös Kereszt. 9 és déli 12 között segíthetünk majd. A Marica gróf nő már 3-kor kezdődik majd a Nagy Színházban, a Kulcskeresők pedig holnap is műsoron, a Kis Színházban 7 órától. A Random Trip koncertje indul majd a Jatéban este 7 órától, utána pedig Gen Z Throwback buli lesz majd. Hangácsi Márton mellett a Crossfire, valamint a Pablo and the Escobars is ott lesz az Erzsébet Ligetben a Burger Blues Beer Festen a holnapi napon, vagy például a Signature Light, a Golden Hour a Hungiban este 11 órától vár, a The Flow-ban pedig holnap este Underground Rap Night lesz majd.

Horváth Tomit hallgattuk most itt a 88-ban. Nagy örömmel, és nyilván az ember még szívesebben hallgatja kedvenceit, akár élőben is. Szépen lassan pedig jönnek az élmények, impulzusok, illetve a bejelentések a jövő évvel kapcsolatban, és például a Rádió 88-ban gyakran előforduló kanadai rockzenekar, a Nickelback is bejelentkezett a fővárosba, így aztán jövő nyár közepén, aki egy kis élő Nickelback koncertélményre vágyna, bizony meghallgathatja őket a fővárosban. Komoly múltja van már a formációnak, és rengeteg jó zenét játsszuk mi is időről időre itt a 88-ban. Zenei tesztünkön is volt már lehetőség akár a Nickelback daláról véleményt mondani, és amúgy a radio88.hu per zeneoldalon éppen most is véleményezheted az ott bemutatott zenéket. Ez nagy segítség nekünk is a munkához. Addig, amíg jön egy újabb Nickelback dal, addig pedig itt van most például a Licky Litor, az I Follow Rivers, Szeged kedvenc zenéi közül.

0: Polgár Odett hangja szólt most. Itt a Lucky Let's Go-ban ez egyfajta kedvesség volt. Most a sorstól, ha azt nézzük, lehet, hogy a szombat este ideérkező csapadékzóna már, de feltétlen az lesz majd, de meglátjuk, hogy aztán mit dob a gép. Holnapra még például 23 fokot, ez a napi csúcshőmérséklet, amire számíthatunk majd. A vasárnap már csak 14 fokot tartogat, a hajnali értékek viszont 10 fok körül alakulnak majd. Mindenképpen esősnek ígérkezik tehát már majd a holnap délután és szinte a vasárnap délelőtt végig a jelen előrejelzések alapján. Szeged kedvenc zenéi között a híreké a terep, aztán jön Alex Warren zenéje is itt a 88-ban.
1: Támogatta az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata. Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplői. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88. Az életünk része.
3: Hódmezővásárhelyen nyit cigány vendéglőt Ásós Géza. Az ország első cigányi termének üzemeltetője közösségi oldalán jelentette be, hogy december 1-én nyílik meg a város új étterme. Ezzel párhuzamosan a piacon heti egy alkalommal nyitva tartó egységet bezárják. Ásós Géza elmondta, Békésen nyitotta meg az ország első cigányi termét, majd további két városban terjeszkedett. Közben országos hírnevet is szerzett, hiszen számos fesztiválon, rendezvényen találkozhattunk vele.
4: Ugye eddig Hódmezővásárhelyen a piacon heti egy alkalommal főztünk. Tálalókonyha volt, ahol igazából a tálalást végeztük. Mivel ugye elég normális adagokról van szó, ezért nem volt kapacitásunk, nem volt lehetőségünk ott a helyben főzésre. Ez azt jelenti, hogy december 1-jével fogja megnyitni a Hódmezővásárhelyi cigány vendéglő a kapuit.
3: Karácsonyi ajándék lehet az új körforgalom vásárhelynek, írja Hood Press. Szerdán aláírták a Városházán a kivitelezési szerződést a Hótó utcai körforgalom megépítésére. A beruházás karácsonyra el is készülhet, addig azonban komoly közlekedési fennakadásokra kell számítani a környéken. Félpályás útlezárás lesz érvényben, ezért a város arra kéri a közlekedőket, hogy aki teheti, kerülje el a környéket. 500 milliárd forinttal többet költenek jövőre az egészségügyre. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, változtatnak azon a rendszeren is, ahogy a műtétre váró emberekkel bánnak. Átlátható tájékoztató rendszer lesz, amelyben megtekinthető lesz, hogy hol mekkora a várakozási idő, és ha máshol hamarabb jutna ellátáshoz valaki, segítséget kaphat az intézményváltásban is. Önkéntes tartalék listát is létrehoznak. Ennek lényege, hogyha valaki 24-48 órán belül tudja vállalni a műtétet, erre feliratkozhat. A rehabilitáción is gyalázatosak az adatok, ezen is javítani szeretnének. És a magyar fiatalok csaknem háromnegyede nincs jól mentálisan. Ezzel hazánk negatív rekorder lett egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásban. A lista élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. A magyar fiatalok körében erősebb az igény a mentális egészség támogatására. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Pillanatokon belül este 6, itt a Rádió 88-ban pedig egy óra múlva a Klub 88 is elkísér majd egészen évfélig. Én Bálint K. Gergő vagyok, szilveszteri buliba már ne hívjuk a most érkező Alex Warren, hiszen a neve Caesars Palace-ban lép.

0: Simple Red zenéje, és itt a 88-ban szólt. Köszönjük, hogy péntek este is itt vagy velünk, egyébként pedig a Klub 88 is nem sokára jön majd Timóval, illetve Robinnal. Mi a közös Dua Lipában és Ed Sheeranben? Nem sok azonosságot találni, szerencsére kettejükben, viszont mind a ketten azért értik a dolgukat, hogy a turnézásról van szó. Dua Lipa is most körbejárta az utóbbi időben a világot, sőt most hallani ugye arról, hogy 2027-ben vélhetőleg újabb aréna koncert körút veszi kezdetét majd az életében. Ed Sheeran pedig jelenleg Amerikában áll színpadon. Hamarosan zárul majd a turnéja, egyébként december közepe tájékán Mexikóvárosban fejezi majd be. Milyen érdekes, hogy Dua Lipának is ugye ott ért véget a nagyszabású világkörüli turnéja, és ami a legszebb volt az egészben, hogy aztán a Mexikóvárosbeli koncerten készült videót megosztotta, mármint hogy a három ottani koncert közül az egyiket. Várjuk majd Ed Sheerantől is egyébként az efféle élményeket, most pedig a nap legmenőbb dalaként a Sapphire-t hozom el tőle, amit tavaly jelentetett meg.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai

0: 88.
1: Itt volt a hónap végén Szegeden koncertező Carson Commandala most a 88-ban, mintha a tükörképe lenne a kedvese. Mindjárt erről dalol Justin Timberlake a Mirrors-szal.
2: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
3: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
2: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
3: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
2: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
3: Néhány perc, amivel sokat segít.
2: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
3: Most te jössz. Rádió 88. Az

0: Vegőd! Itt volt most a No Air. Hát Chris Brown tudjuk nagyon jól, hogy szuperül tud énekelni. Egyébként most a dalolásban Jordan Sparks volt a partnere. Itt a Lucky Let's Go-ban. Hogy mit hoz a holnap, ez most a témánk. Nem biztos, hogy egy átlagos hétköznapon olyan könnyen belefér, hogy elmenjünk vért adni, viszont holnap is lesz lehetőség rá, ugyanis a Mátyás téri plébániában várják a véradókat. 9-től egészen déli 12 óráig. Holnap Topikot is hallhatjuk majd, illetve az ő szettjét, hiszen a Klub 88-ban innentől időről időre hallható majd az ismert DJ Topik egy-egy órás szettje, és első ízben majd holnap este 7 után lehet meghallgatni, hogy milyen dalokat pakol egymás után. Ezzel párhuzamosan pedig remélhetőleg az OTP Bank PIK Szeged is bepakol jó párat a vendég kapujába. A Sporting érkezik majd hozzánk, és este 8 órától lesz majd a mérkőzés. Reggel már 7-től szól a Café 88 hétvége holnap, és Brunner Krisztián például 9 óráig a szülinapi köszöntéseket is gyűjti majd itt a 88-ban. Legyen az este tartalmas, a Klub 88 emellé pedig jó kis hangulat a zenei válogatással vár mindjárt. Timo, valamint DJ Robin szépen sorjában érkeznek. Október második felében a következő páratlan héten pedig így délutánonként szintén számít majd rád a dobozból Bálint K. Gergő. Addig is a terepet jövő héten a délutánokon Csaba tartja majd. Kellemes hétvégét kívánok, köszi a figyelmet!
1: Támogatta az Intellómitra Kft.

0: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Megérkeztünk itt a péntek este, ami azt jelenti, hogy beindítjuk a hétvégét, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb a klubja. Hogyha nehéz heted is volt, akkor próbáld meg elengedni, jöhetek ki szúszál dalban. Szép estét neked, én Bütás Zsolt vagyok, a ma este kínálatom DJ terén Timo, Robin, Pitolonar és Buzsik. Egészen éjfélig szól ma is a Klub 88, itt a Rádió 88-ban az időjárás jelentés és a hírek után startolunk is.
2: Ez a Rádió 88. Mennyire elszoktunk az esőtől, tegnap hirtelen jött, de én például örültem neki. Holnap este is számíthatsz egy kis esőre az előrejelzések szerint, vasárnap pedig aztán leszakad az ég. Holnap még napközben tehetsz egy sétát, változóan felhős napos időre számíthatsz. Hajnalban 9, délután 23 fok lesz. Egy jó pizza bármikor jöhet, Szeged pedig bővelkedik a pizzériákban. Most az egyik rekorder is lett, hogy miben, azt megtudhatod a hírekből.
0: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
0: Napközben dolgozol. Mi is?
3: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
0: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
0: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
3: Hello Szeged, Gürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig.
0: A Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
2: A Szegedi Margarita Pizzéria lett Magyarország legrégebben működő pizzériája. Hivatalosan is bejegyezték a magyar rekordot, amit Sebestyén István, a Magyar Rekord Egyesület elnöke személyesen hitelesített a helyszínen, a Horváth Mihály utcában. A 36 év alatt sokat változott a pizzéria. Az üzlet vezetése szerint azonban az elismerés nem megállást, hanem a lendület fenntartását jelenti. A Margarita Pizzéria megszokott vendégszeretetre, a tradicionális receptek tiszteletére és a belvárosi hangulatra törekszik. Csáki Dániel műszakvezető a Margarita titkát árulta el.
5: Mi volt egy jó bevált recept, ugye nem volt változtatva az évtizedek során, megnézzünk ugye más helyeket, hogy mindig újítanak, változtatják az étlapot, változtatnak a recepten, teljesen érthető, viszont nekünk pont ez volt, úgymond a Csodi Joker, hogy ezt megtartottunk, kitartottunk mellett, és ezt szerették a vendégek.
2: Megszűnhet a kancellári poszt a Szegedi Tudományegyetemen. Szajbéli Mihály, az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumának új elnöke szerint elképzelhető, hogy 2027. augusztusától már nem lesz ilyen elnevezésű vezetői poszt az egyetemen. A Szeged Televíziónak úgy fogalmazott, a pozíció az elmúlt években olyan mértékben veszített a megítéléséből, hogy a minisztérium várhatóan változtatni fog a rendszeren. A kormány felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy a Mészáros-Lőrinc tulajdonába tartozó V-hídnak el kell hagynia a munkaterületet. A kormány pedig visszaköveteli az eddig kifizetett 57 milliárd forintos előleget. A beruházás bizonytalan időre leáll. Magyar Péter miniszterelnök együttműködésre szólította fel a kivitelezőt. És kiderült, hogy Sidney Sweeney és Marilyn Monroe távoli rokonok. A két szexszimbólum 9 unokatestvérek, köztük egy generációnyi eltéréssel. A két színésznő közös felmenője egy Ezra Perry nevű angol telepes volt, aki 1625 körül született. Az emberek egyébként sokszor vonnak párhuzamot a két sztár között. Ez inspirálta a kutatókat arra, hogy rokoni kapcsolat után kutassanak. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 88! És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál Timo.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esélyhez
0: it's all yours. Klub 88.
2: A lemezjátszóknál Timo.

8-at hallgatod itt a Rádió 88-ban, és hogyha ezeken a napokon vagy hetekben, akár SMS-ben, akár telefonon felhívnak és megkérdeznek, hogy milyen rádiót hallgatsz, akkor megköszönöm, hogyha azt mondod, hogy a Rádió 88-at, és ne felejtsd el, hogy mikor hallgatod. Ez a Klub 88, amely ma este is éjfélig szól, hiszen péntek van, Timo, Robin, Peter Lohner és Buzsik szolgáltatják majd Szeged

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az esély kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál. Timo.

0: Mindjárt 8 óra lesz, az első óráját hallottad a Klub 88-nak, itt péntek este Timo Mixe szólt, ő lesz majd a zenefelelős a következő órában, utána pedig jön Robin, Peter Lonar és Buzsik, hiszen hétvégén éjfélig szól a Klub 88 5 órás a műsor. Holnap este 7 órakor pedig jön a nemzetközi Star DJ-nk, mégpedig Topic, aki csatlakozik a Klub 88 csapatához, és holnap hallhatod tőle az első mixet majd itt a Rádió 88-ban.
1: 3 után kivezet.
2: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
1: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
2: Szóval, 3 után kivezet.
1: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
2: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 88!
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál.

88-ban, és ne felejtsd el, hogy holnap este 7 órakor debütál a Klub 88 új munkatársa, hogyha nevezhetem így, mégpedig Topic, az ő mixe fog szólni először itt a Rádió 88-ban.

0: Klub 88-at hallgatod itt a Rádió 88-ban. Az elmúlt két órában Timó mixei szóltak, és Szeged legnagyobb klubja ma este segít neked, hogy egy picit átlépj a hétvége kapuján, és hogyha nem volt olyan jó heted, akkor jól becsuk magad után, és rázád a dolgokat, és el tudj lazulni. Egészen éjfélig szólunk, Robin, Pete Alonar és Buzsik lesz a zenefelelős a következő három órában, holnap este 7 órától pedig Topic mixe fog szólni. Ezt érdemes feljegyezni.
1: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este így kezdődik.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ